senki a kocsba zár. Az utolsó apró megcsillan apu.

kapcsolom magam, bámulok a semmibe, így minden rendben van, míg vesztegel a pillanat, ideben csak törögök.

hazám. Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

0: MMR. A zene összeköt.
1: Viola, let me see you dance, babe.

A

Kisrác, figyeld a zászlót, s ha nézel jó erősen, akkor majd meglátod. Nézd rám, ez az új Szerkó. Más a szöveg, más a music, és más a név is.

0: 1873, máshol már nincs maradásom. A bázis a városi álom, a városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide visz a szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest-Budán

Muravidéki Magyar Rádió. Ultrarövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

Szép jó reggelt mindenkinek, 5 perccel fél hat után a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják. Június 25-e van, csütörtök reggel, és kezdődik a mai vezetett műsorrész itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Számítunk figyelmükre a következő órákban, egy kicsit lazábban, hiszen ünnepnap van itt Szlovéniában, úgyhogy hírek azok nem lesznek, mondom már így elöljáróban. Egyébként pedig minden hasznos információt igyekszünk megosztani önökkel. Nemzeti ünnep a mai nap, arra emlékeznek, hogy Szlovénia hivatalosan is függetlenné vált. Ezen a napon fogadták el a szlovén függetlenségi nyilatkozatot, és a Szlovénia függetlenségéről szóló alkotmányos alapokmányt is. Úgyhogy ennek apropóján a mai napunk a szüneti nap itt, úgyhogy ha ma indultak volna ide, akkor kirándulni lehet, egyéb dolgokat intézni viszont nem. Rádiózni igen, hiszen ennek még a határ sem szab határt, úgyhogy maradjanak velünk a folytatásban is. A korán ébredőknek jó reggelt, akik még lustálkodnak, ők meg úgysem hallanak, nekik azért jó pihenést. Azoknak is, akiknek szünnap van, a többieknek meg kitartást, hát most még elviselhető odakint az idő, ez majd a következő órákban alaposan meg fog változni. És hogyha úgy gondolnánk, hogy már sok belőle, akkor hozzáteszem gyorsan, hogy a következő napokban meg még inkább változni fog, nem kellemes irányba. Na mindegy, szólunk majd erről bővebben. Az a lényeg, hogy kánikulai melegre lehet készülni a mai napon is, úgyhogy mindenki próbálja meg valahogy elviselni. Rengeteg tippet, ötletet, jó tanácsot lehet hallani, gyakorlatilag a csapból is ez folyik. Sok helyütt tényleg, mert víz az egyes helyeken már nincsen, korlátozni kellett a víz felhasználását, több zalai településen is például, de más településeken is, vagy másutt is előfordul, hogy korlátozásokat vezetnek be. Ugye mennyire nem kellemes ez a helyzet? Mondom ezt azoknak, akik eddig csak legyintettek. Hogyha mondjuk 6-10 évvel ezelőtt azt szajkóztuk, hogy nem szabadna pazarolni a vizet, és egy kicsit tudatosabban kellene gondolkodni, hát itt az eredménye neki, kérem szépen. Ezzel együtt természetesen tisztelet a kivételnek, sokan vannak, akik komolyan veszik a dolgokat, és mondjuk nem a medencét töltik most ilyenkor, amikor alig jut az embereknek víz. Hát tényleg most már érdemes lenne odafigyelni, nem tudom egyébként, hogy ki mekkora pofonból tanul, hát majd meglátjuk, ha más nem, akkor utólag. 8 perccel vagyunk fél hat után, jó reggelt mindenkinek, sok-sok zenével megyünk tovább. A hangtechnikus Lebár Teodor a zenei válogatást Király Boglárka készítette. A műsorvezető Donner Tímeát hallják, de már is zenékre váltunk, úgyhogy jöjjön a következő előadó, Sheryl Crow. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Az egészség kalauz mindig megriogat bennünket. A reggeli összeállításával napról napra erősödik a hőhullám, ami már a kezdeti fázisban is másodfokú hőségriasztással járt, ami szombaton tartósan harmadfokúra fog majd megváltozni. Ez olyan tartósan erősödő terheléssel jár elsősorban a frontérzékeny, időjárás érzékeny emberek számára, aminek életveszélyes következményeivel is egyre inkább számolnunk kell. Már most írják, hogy évekig emlékezetes lehet ez a hőhullám. Már ma is az ország nagy részén 35 fokot is elérő, illetve meghaladó forróságra lehet számítani, de mindenhol jelentősen 30 fok felett alakul a hőmérséklet. A szinte zavartalan napsütésben pedig a hőérzetünk meghaladhatja akár a 40 fokot is, azonban ez még közel sem a csúcspont, mert a jövő hétbe átnyúló folytatásban árnyékban is 40 fok feletti hőmérsékletek alakulhatnak ki. A mai nap még abban is viszonylag kedvezőbb, hogy az ország nagy részén felfrissül hajnalban a levegő, ami lehetőséget ad a hőterhelés megszakítására, a lakások szellőztetésére, amit feltétlenül ki kell használni, jó? Tehát mi is nyitott ablaknál vagyunk, itt tegyék ezt önök is. Gyorsan nyissák ki az ablakokat, csináljanak, hát kereszthúzatot ugyan nem, de azért járja át a friss levegő a lakást. Főleg a városokban, sokfelé már trópusi az éjszaka, a hőmérséklet nem süllyed 20 fok alá, így a felfrissülés lehetősége is egyre inkább elmarad. Az ilyen környezetben kell leghamarabb a legsúlyosabb következmények kialakulására számítani. A hőkifáradás mellett sajnos nő a hőguta veszélye. A keringési rendszer kritikus terhelése miatt súlyos szív elégtelenség, rosszul létek, légzési problémák, leeső vérnyomás mellett széles körben egyre erősebbek az alvászavarok, tartós fejfájás, erősödő gyulladásos panaszok, szélsőséges fáradékonyság is kialakulhat. Természetesen a házi kedvenceket, az állatokat is veszélyezteti ez a helyzet, sőt romlik az aszályhelyzet is a vízellátási problémák miatt. Legyünk előrelátóak a következő napok programjainak tervezésében, gondoskodjunk szervezetünk kíméléséről, támogatásáról, fontos a megfelelő, könnyű táplálkozás és a megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztása, a felfrissülés lehetőségének megteremtése, és tudom, hogy unjuk már a vizet, és nagyon nehéz az embernek 3 litert meginni minden nap, ilyenkor érdemes mondjuk egy kellemes teát készíteni belőle, odahaza szerintem mindenkinek van menta, egy-két menta levelet bele lehet tenni a vízbe, és sokkal frissítőbb lesz majd. Rendkívül erős lesz a napsütés, vízpartokon extrém erős is lehet a sugárzás, úgyhogy feltétlenül kerülni kell a déli órákban a tűző napon való tartózkodást, magas a napszúrás veszélye. Lehet strandolni, de a szabadtéri programokra is a reggeli és a késő esti időszakok javasoltak. És a baleseti veszélyeztetettség is nő a nagy melegben. Igyekezzünk, hát megkettőzni a figyelmünket, ha van erre lehetőség, toleránsnak lenni másokkal szemben, hiszen lassulnak a reflexek, és életveszélyes lehet mondjuk egy túlhevült autó belső tere. Ragyogó napsütésre számíthatunk a mai napon. Egyébként vannak, akik élvezik ezt a, majdnem csúnyát mondtam, nagy meleget, de azért a legtöbben, akikkel én találkoztam, beszéltem, ők egy kicsit nehezen viselik most már el tényleg, hát nekik főleg kitartást, hiszen még most jön a fekete leves, ahogy tartja a magyar mondás, vagy török mondás, ki tudja, hogy honnan ered pontosan. A lényeg, hogy meleg van, és meleg lesz a következő napokban is. Nálunk pedig eddig szólt az egészségkalauz cikke, és akkor a folytatásban zenével megyünk tovább, nem sokára pedig az ünneplőket is köszöntjük majd.

Ünneplik a névnapjukat, és a születésnaposoknak is minden jót kívánunk természetesen. Legyen olyan a napjuk, amilyennek szeretnék. 10 perc múlva lesz 6 óra, akkor jövünk majd a friss információkkal.

0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió. Időjárás.
1: Csütörtök reggel 6 óra van, jó reggelt kívánok! Miközben Nyugat-Európában már látszik a rendkívüli hőhullám vége a Kárpát-medencébe. Ide hozzánk épp most érkezhet meg a legforróbb légtömeg. Az előrejelzések szerint a hétvégén és a jövő hét elején akár 40 fok közeli hőmérsékletek is előfordulhatnak. A következő napokban tehát erősödni fog majd a hőterhelés. Ami a jelenlegi helyzetképet illeti, 16 fokot mutatnak a hőmérők Lendván, 14 fokot jelentenek Muraszombatból, Maribor 18 fok, Ljubljana 21 fok, Koper környékén 23 fok van, a Kredaricáról pedig 10 fokot jelentettek röviddel ezelőtt, és persze figyelmeztetés van érvényben a magas hőmérsékletek miatt. Többnyire derült idő várható a nap folytatásában, 31-35 fok közötti maximumokkal, és holnap is derült időre készülhetünk már. Lassan az éjszakák sem hoznak igazi felfrissülést, a minimumok is 13 és 20 fok között alakulnak, a maximum érték pedig holnap már emelkedhet a maihoz képest, 32-37 fokra számíthatunk. Magyarországon is persze fokozódik a kánikula, ma zavartalan napsütésre lehet számítani az egész országban. Sárga, helyenként narancssárga figyelmeztetést adtak már ki, csapadék természetesen nem várható, helyenként megélénkülhet az északi szél. 17 fokot mértek legutóbb Lentiben, 18 fok van Zalaegerszeg, Nagykanizsa és Szombathely környékén, Szentgotthár 19 fok, Budapestről 21 fokot jelentettek röviddel ezelőtt, délután 32-35 fok várható. Aztán pénteken még jobban rákapcsol a forróság, a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lehet részünk. A perzselő napsütést legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gomoly felhők, de esni ezekből sem fog. Szombaton alig lesz felhő az égen, ami eltakarhatná a napot, ebből kifolyólag csapadék sem érkezik. Tovább fokozódik a hőség, a legmelegebb órákban akár 35 és 40 fok közötti értékeket is mutathatnak a hőmérők. És még vasárnap sem jön a lényeges változás, többfelé trópusi éjszakában lesz részünk, hajnalra is mindössze 16-25 fok közé csökken a hőmérséklet, délutára pedig 36-41 fokig forrósodik fel a levegő. Hát a perzselő napsütést alig zavarják, majd felhők, írják. Erősödik a pollen koncentráció, erre számítsanak az allergiások, és bár front nem érkezik, de ez a hőkupola, ahogy elnevezték, itt van felettünk, az egyre fokozódó hőség határozza meg a humán meteorológiai helyzetet. Ez sokaknál okozhat keringési panaszokat, vérnyomás ingadozást, rosszul létet és migrént, növekedhet az infarktusok és a stroke esélye. A kánikulában általános a fáradtság, a tompaság, a dekoncentráltság, könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. 10-16 óra között kerülni kell a tűzőnapon való tartózkodást, hiszen többfelé extrém erős lesz az UV-sugárzás. Nagyon-nagyon vigyázzanak magukra.
2: Közlekedési hírek.
1: Országszerte száraz utakon most még elviselhető hőmérsékletek mellett folyik a forgalom az országban, de nem zavartalanul. Úttesten lévő tárgy akadályozza a forgalmat a Steyr-a autópályán Szent Jakab és Domžale között Maribor irányába. És tekintettel arra, hogy Szlovéniában ma ünnep van, a 7,5 tonnát meghaladó kamionok nem közlekedhetnek majd reggel 8 és este 10 óra között. Kivételt képeznek azok a tehergépjárművek, amelyek átrakodni mennek a koperi kikötőbe, írja az Útinform. Balesetmentes közlekedést mindenkinek. Hat óra 4 perc a pontos idő, a friss információkat hallhatták itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Még egy gondolat, véget ért a tanév, úgyhogy a nyári szünet elérkezett a mai nappal, amely egyben ünnepnap is, úgyhogy nagyon sokan kezdik meg nem csak a nyári szünetet, hanem a nyári szabadságokat is. Emiatt külön felhívják a figyelmet, hogy torlódásokra lehet számítani az utakon, a turisztikai központok és a horvátországi határátkelő helyek, illetve hát a tenger mellék irányába, úgyhogy mindenképpen legyenek körültekintőek, hogyha útra kelnek, vigyázzanak magukra. Június 25-e van, csütörtök reggel, 5 perccel múlt el 6 óra.
0: Muravidéki Magyar Rádió.

6 óra 16 perc van, következzék a lapszemle, az Alahírlap lapszemléje. Napról napra, sőt szinte óráról órára fokozódik a hőség, az aszály és a vízhiány Zala megyében. Ennek a nyomai ott vannak az Alahírlap csütörtöki számában is. A lap munkatársai riportot készítettek olyan falvakban, ahol már napok óta nem folyik víz a csapokból, illetve beszámol az újság a helyzetkezelésére tett legfrissebb hatósági intézkedésekről is. A lap felidéz egy 20 évvel ezelőtti bagodi történetet is. Az alai faluból atléták indultak a település németországi testvérvárosába, s a jubileum kapcsán egyikük a labban a 8 napon és 1000 kilométeren át tartott váltófutás legemlékezetesebb epizódjáról beszél. A lapszám egy másik írása figyelmeztet, aki erdőn mezőn járva árvának tűnő vaddisznó malacot tanál, semmiképpen ne fogja meg és ne vigye haza, egy ilyen lépésnek súlyos állategészségügyi következményei lehetnek ugyanis, írja, így előjáróként Vargandor lapszerkesztő, részletek az Alai Hírlap mai számában.

6 óra 21 perc van. Érkezett rendőrségi jelentés összefoglalva az elmúlt 24 óra Muravidéki történéseit. 5 bűncselekmény ügyében vizsgálódtak a rendőrök, 3 közrendsértés történt és több baleset is egyben. Egy személy könnyebben megsérült, a többi 3-ban pedig anyagi károk keletkeztek. Megrongáltak egy parkolóban lévő járművet, 2 vadgázdolással és egy öngyilkossággal is foglalkozniuk kellett a muravidéki rendőröknek. Ami a bűnözést illeti, 2 lopás, aztán idegen tulajdonban okozott kár, majd járműben okozott kár, tehát rongálás történt, illetve családon belüli erőszakkal is foglalkozniuk kellett. Itt az elkövetőre lakhely elhagyási tilalmat szabtak ki. Radarra ma Muraszombat környékén számíthatunk, előre bejelentetten, de tudják jól, hogy bárhol ráfuthatunk a radarra, hogy mondani szoktuk, és főleg azért, mert ünnepnap van a mai napon. Itt Szlovéniában munkaszüneti nap ez a nap, és véget ért az iskola is, úgyhogy kezdődik a szünidő, biztos egyre többen indulnak útnak. Hát ennyit akkor összegezve az elmúlt 24 óra eseményeit, már is folytatjuk tovább még egy kis zenével, 6 óra 23 perc van. Lesz majd 3 terepjárónk is, 7:30-kor várjuk vele önöket.

0: Fél hét a pontos idő, jó reggelt kívánok, három terepjáró következik. Az elmúlt években megtapasztaltuk, hogy a kánikula nem csak egy-két napos nyári jelenség, hanem hetekig is eltarthat, ezért nyáron egészségünk megőrzése és a kellemetlen velejárók elkerülése érdekében az életmódunkat ehhez a jelenséghez is igazítani szükséges. Cigán Szilvia az Országos Népegészségügyi Intézet javallatait összegzi.
1: A tartós magas hőmérséklet jelentős terhelést jelent az ember szervezetének, különösen az idősek, a gyermekek, a várandós nők és a krónikus betegségben szenvedők állapotát nagyban befolyásolhatja. Különösen veszélyeztetettek a szív- és érrendszeri, légzőszervi, vesebetegséggel vagy cukorbetegséggel élők, a mozgáskorlátozottak, valamint azok, akik bizonyos gyógyszereket szednek. Fokozott kockázatnak vannak kitéve a szabadtéri dolgozók, a sportolók, az utazók, a rossz lakáskörülmények között élők, illetve a szociálisan hátrányos helyzetű személyek. A hőség kellemetlen közérzetet, kiszáradást, bőrkiütéseket, izomgörcsöket, hőkimerülést, ájulást és akár életveszélyes hőgutát is okozhat. Emellett súlyosbíthatja a meglévő betegségeket. A megelőzés legfontosabb eleme a hőterhelés csökkentése, a lakó és munkahelyi helyiségeket árnyékolással, éjszakai szellőztetéssel és szükség esetén ventilátorral vagy légkondicionálóval kell hűteni. Napközben ajánlott árnyékban vagy hűvös helyen tartózkodni, illetve hideg zuhannyal vagy vizes borogatással csökkenteni a testhőmérsékletet. A nagy fizikai megterhelést célszerű a reggeli vagy esti órákra időzíteni. Ajánlott könnyű ételeket fogyasztani, valamint rendszeresen folyadékot inni akkor is, ha még nem jelentkezik szomjúságérzet. A legjobb választás a víz, míg az alkoholos, koffeines és magas cukortartalmú italokat ajánlott kerülni. Felnőttek számára meleg időben általában napi legalább 2 liter folyadék javasolt, intenzív fizikai aktivitás esetén ennél több.
0: Európai hőkupola idején egyre többen keresik a felfrissülést a vízpartok mellett, ilyenkor pedig nem csak a hőség, hanem a víz maga is rejthet veszélyeket. Szabó Márkot hallják.
2: Bár a forró nyári napokon a víz frissítő, de ne feledkezzünk meg az alapvető biztonsági intézkedésekről. Tartsuk be ezeket, mert életet menthetnek. A rendőrség tanácsai a következőek. Ne ugorjunk a vízbe, ha melegünk van és izzadunk. A szervezetnek fokozatosan kell hozzászoknia a víz hőmérsékletéhez. Ne hagyjuk felügyelet nélkül a gyermekeket a tavak és folyók partján, és még kevésbé a vízben. A gyerekek nem ismerik a veszélyt. A gondjukat viselő személyek fokozottan figyeljék a víz közelében játszó gyerekeket. Még akkor is, ha sekély a víz, vagy akár ha otthoni medencéről van szó. A vízpárnák és más úszás segítő eszközök nem garantálják a biztonságot mély vízben. Soha ne ússzunk teli gyomorral, vagy teljesen üres gyomorral, és kerüljük az alkoholtartalmú italokat. Ne ugorjunk zavaros vízbe, sekély vízbe, vagy ismeretlen helyekre. Ez főleg a bányatavak tekintetében igaz. Figyeljünk az időjárási viszonyokra. A viharos tenger és a tengeri áramlatok általában elsodorják az úszókat a parttól. Az úszodákban, fürdőkben tartsuk be a szabályokat, valamint a vízimentők utasításait. A bűnözők nem pihennek a víz mellett sem, ezért jobb óvatosnak lenni. Tolvajok, szexuális ragadozók leselkedhetnek ránk vagy gyermekeinkre. Figyeljünk másokra és vagyontárgyainkra. A vízparti fogadások, erőpróbák is veszélyesek. Például, ha a kihívás tétje akár az, hogy át tudnak-e úszni egy adott kavicsbányát. Úszni csak az úszásra kijelölt vizekben szabad. Ne feledkezzünk meg a biztonságról a kijelöletlen fürdőhelyeken, tehát kavicsbányákban, tavakon és folyókban. Ezek a helyek jó időben sok fürdőzőt vonzanak, de nincs vízimentő szolgálatuk, így mindenki a saját felelősségére úszik bennük. A változó vízszint és az örvények, buzgárok miatt ezek a természetes fürdőhelyek nagyon veszélyesek lehetnek az úszók számára. Vegyük figyelembe a kihelyezett figyelmeztető táblákat. Az elhagyatott kavicsbányák rendkívül veszélyesek, fulladás veszélyt jelentenek, és egyes helyeken a víz akár 15 méter mély is lehet bennük.
0: Thank you. A négylábú kedvencek, de a többi házi és vadállat is megszenvedi a kánikulát. A házi állatoknak biztosítsunk elegendő ivóvizet és a tűző naptól mentes életkörülményeket. Cigán Szilvia, Tyása Zserdin állatorvossal, a Lendvai Állategészségügyi Rendelő munkatársával készített beszélgetéséből hallanak részletet.
1: Tyása Zserdin állatorvos, a Lendvai Állategészségügyi Rendelő munkatársa a következőket ajánlja.
3: Pri vseh domačih in divjih živalih je pomembno, da imajo stalno na voljo svežo pitno vodo.
4: Fontos, hogy a házi és vadállatok számára is mindig álljon rendelkezésre friss ivóvíz. A házi kedvenceknek rendszeresen cseréljük a vizét, illetve mossuk ki a vizes tálkájukat. A nagy hőségben a vizes tálkába egy-egy jégkockát is tehetünk, hogy a víz tovább hideg maradjon. A tenyészállatok esetében is ez érvényes. Néha talán még fontosabb az ivóvízzel való megfelelő ellátás. Például a fejős teheneknek naponta nagyon sok vízre van szükségük, tehát ebben a hőségben rendszeresen ellenőrizni kell az itató rendszer működését. A malacok esetében javasoljuk a nem túl hideg vizes locsolást. A tyúkokról sem szabad megfeledkezni. Tájukban az állott vizet frissre kell cserélni, még mielőtt elfogyna. Minden tenyészállat számára biztosítani kell az árnyékos tartózkodási helyet. Természetes árnyékot adhatnak az udvaron lévő fák, vagy ha ez nem lehetséges, árnyékot biztosító tetőt, ereszt kell állítani az állatok számára, ahol menedéket és hűsölési lehetőséget találnak.
0: Kedves hallgatóink, a csütörtök reggeli terepjáróban Cigán Szilvia és Szabó Márk összeállításait hallották. 8 perccel múlt el fél hét, zenével folytatjuk már is.

Június 25-e van, Szlovénia nemzeti ünnepe, munkaszüneti nap, ez a mai nap itt Szlovéniában. 1991. június 25-ére emlékezünk, amikor Szlovénia hivatalosan is függetlenné vált. Ezen a napon fogadták el a Szlovénia függetlenségi nyilatkozatát és az alkotmányos alapokmányt, amelyet egyébként másnap, június 26-án hirdettek ki ünnepélyesen a Ljubljanai Köztársaság téren. Két nappal később, június 27-én a jugoszláv néphadsereg támadásával megkezdődött a szlovén szabadságharc, amelyben Szlovénia megvédte függetlenségét. Az államiság napját nem szabad összetéveszteni a függetlenség és az egység napjával, amely december 26-án ünnepelnek, 1990. december 26-ának emlékére, amikor kihirdették a népszavazás eredményét, amelyen a szlovénak 88,5%-a Szlovénia szuverén és függetlenné válására szavazott, úgyhogy ennyit a mai ünnepnappal kapcsolatban. Egyébként az iskola év, a tanév is véget ért, úgyhogy megkezdődik a nyári vakáció, a nyári szünidő. A következő hetekben, hónapokban ezt élvezhetik a nebulók. Hát pihenjenek minél többet, mert megterhelő volt a tanév, és aztán a következő sem valószínű, hogy könnyebb lesz az előzőnél. Mi zenével folytatjuk tovább, ugye az ünnepre való tekintettel ilyenkor nincsenek hírek, úgyhogy gördülékenyen megyünk át majd zenével egyik órából a másikba, és mindjárt 7 óra lesz, úgyhogy megyünk is tovább zenékkel, 48 után pedig a kalendáriumot lapozzuk majd fel.

Június 25-e van, a kalendáriumot lapozzuk fel, egy perccel múlt 4:18, és egy-két esemény és egy-két név következzék. Pozsonyban a Szent Koronával Magyarország királynőjévé koronázták Mária Teréziát 1741-ben. Aztán 1940-ben volt a jugoszláv-szovjet diplomáciai kapcsolatok felvétele. 1948-ban a nyugati hatalmak útnak indítják az első repülőgépes segélyszállítmányt, ez volt a berlini légihíd. Aztán a koreai háború kezdete is a mai napra datálódik, 1950 az évszám. 1991-ben pedig Szlovénia és Horvátország kilép a jugoszláv államszövetségből és kikiáltja függetlenségét. Több hőmérsékleti rekord is megdőlt ezen a napon. A magyar fővárosban főleg a hajnali hőmérsékleti rekordok. 1962-ben még 23,7 fokot mértek, aztán 2016-ban már 25,3 fokot, és a napi hőmérsékleti maximum is megdőlt. 2016-ban 36,6 fokot mértek a magyar fővárosban. Ezt is feljegyezték. Akármit meg is dőlhet a mai napon. Néhány név a kalendáriumból: megszületett Antoni Gaudi, katalán építész, Karinti Frigyes, magyar író, költő, újságíró, George Orwell, angol író, újságíró, aztán Erdő Péter bíboros, Antal László nyelvész, és George Michael, angol énekes és dalszerző. 1963-as születésű volt, ugye 2016 óta nincs már köztünk, viszont vannak dalok tőle, úgyhogy hamarosan sorra is kerül. E napon hunyt el Georg Philipp Telemann, német zeneszerző, Hillel szlovák, izraeli-amerikai gitáros, a Red Hot Chili Peppers tagja, aztán Szász Béla, magyar újságíró, lapszerkesztő, Michael Jackson, amerikai énekes, és Farrah Fawcett, amerikai színésznő is e napon távozott. És ünnep van Szlovéniában, elszakadás Jugoszláviától, az ország függetlenségének kikiáltása, 1991-ben történt mindez, és a mai nap emiatt munkaszüneti nap, nemzeti ünnep itt Szlovéniában. Maradjanak velünk a folytatásban is, a híreket leszámítva minden mással várjuk Önöket ezen a mai napon is természetesen. 7 óra 19 perc, mindjárt jönnek az ünneplő zenészek, illetve az említett zenészek, és aztán nem sokára majd 7:30-kor friss információk, időjárás, orvos, meteorológia és útviszonyok is lesznek. Maradjanak velünk, hallgassák meg!

0: MMR. A zene összeköt. Időjárás.
1: Fél nyolc a pontos idő, jó napot kívánok a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóinak. Következzenek a friss információk, élén a szlovén helyzetkép. Figyelmeztetés van érvényben egyébként a hőség miatt, Szlovéniában és Magyarországon is. No, lássuk az értékeket, 21 fokot mutatnak most itt Lendva környékén a hőmérők. Muraszombatból 20 fokot jelentenek, Mariborból úgy szintén, Ljubljana 22 fok, Koper 24 fok és a Kredaricán 10 fok van. Mennyivel kellemesebb lehet most ott itt vidékünkön? Napos derült időre számíthatunk, illetve az ország nagy részén is. A hőmérséklet pedig gyorsan emelkedik, majd 31-35 fok is lehet délután. Holnap is napos időre készüljünk, a reggeli értékek alig mennek 20 fok alá, a legmagasabb érték pedig már 31-37 fok között alakul. Magyarországon is folytatódik a kánikula, az elmúlt 1-2 órában is már sokat 4-5 fokot emelkedett a hőmérséklet, 22 fokot jelentenek, lentiből Zalaegerszegről, Szombathelyről is, Budapeste 24 fok van már. 32-35 fokra lehet készülni a legmelegebb órákban majd délután, és pénteken még jobban rákapcsol a hőség. Közelítjük a 40 fokot, szombaton pedig akár el is érhetjük majd. Vasárnap 36-41 fokkal számolhatunk, majd ezt írja az előrejelzés, és azt is, hogy lényeges változás egyelőre nem érkezik, valami hőkupola van itt fölöttünk állítólag, amiről 1-2 éve, évtizede még nem is hallottunk, most meg már itt van és szenvedünk miatta. Emelkedik a pollen koncentráció, front ugyan nincsen, de a fokozódó hőség meghatározza a humán meteorológiai helyzetet, gyakorlatilag mindenki szenved miatta. Nagyon sokféle tünet jelentkezhet, tompaság, fáradtság, dekoncentráltság. Ha tehetik, ne tartózkodjanak a tűzőnapon, és ha tehetik, ne végezzenek megterhelő fizikai munkát. Pihenjenek minél többet, fogyasszanak friss gyümölcsöt, zöldséget, és megfelelő mennyiségű folyadékot természetesen. Talán ezek a legfontosabb tanácsok, mindjárt az utakkal folytatjuk.
2: Közlekedési hírek.
1: Napos időben száraz utakon folyik a forgalom, és nem zökkenőmentesen, ahogy szoktam mondani. Baleset történt a maribori keleti elkerülő úton, a Maribor Center csomópont előtt Szlivnica felé, aztán a tengermelléki autópályán is torlódik a forgalom Koper felé szinte minden irányból. Aztán meghibásodott gépjármű akadályozza a forgalmat a Steyr autópályán, Celje Center közelében Maribor felé, írja az Útinform. Vidékünkön nagyobb fennakadás nem jelentettek, radar a Muraszombat környékén számíthatunk, és a mai szlovén ünnepre való tekintettel 8 és 22 óra között nem közlekedhetnek a 7,5 tonnánál nehezebb kamionok, kivételt képeznek azok, amelyek átrakodási műveletekhez kapcsolódóan a koperi kikötőbe tartanak, írja az Útinform. Balesetmentes közlekedést, jó utat kívánunk! Három perccel elmúlt fél nyolc, a friss információkat hallhatták, megkezdődött a nyári szünet és a tanév bezártával, úgyhogy egyre nagyobb forgalomra lehet számítani majd az utakon, a turisztikai központok felé és a tenger mellék felé, valamint a horvátországi átkelők felé, úgyhogy legyenek körültekintőek és türelmesek, akik útra indulnak. Mielőtt útra kelnének, tájékozódjanak az útvonalakról, illetve a különböző fennakadásokról, ezt jelzi a rendőrség, illetve a Promet.ci, tehát a közlekedési hírportál. Mindenképpen olyan időszakban induljanak el, amely nem annyira megterhelő. Ha hosszabb útra indulnak, akkor tartsanak pihenőket közben, legyen önöknél elegendő folyadék, és gyereket, házi kedvencet soha nem hagyunk a tűző napon álló zárt járműben. Ennyit akkor még hozzáfűzve az információkhoz, és már zenékkel folytatjuk tovább. Mindjárt 5 perccel leszünk fél nyolc után.

0: Mitől találod te szépnek az erdőt?
1: Mert vannak benne virágok, meg gombák.
0: Milyen virágok vannak benne?
1: Hóvirág, meg tűzike.
2: Meg vannak szép levelek a fán, meg nagy fák.
0: Milyenek most ilyenkor a fa levelek?
2: Zöldek.
0: Milyen fákat ismertek az erdőben?
2: Fenyőfa, töltfa, bükfa.
0: Most tavasszal mit lehet csinálni az erdőben, Jure?
3: Sétálni, virágokat szenni, kikapcsolgodni.
0: Láttatok már valamilyen állatot az erdőben?
2: Én láttam a nyusit. Én láttam a kusti.
1: Aztán, hogyha nem lennének az erdőben fák, és nem lenne erdő, akkor nem tudnak ebújni az állatok, kb. A mókuskák, vagy a rókák, és ilyesmik. This is the Jamaican style.

A Magna Cum Laude felvétele szólt 2 perccel 8 óra előtt, és ahogy említettem már, hírekmentesen, vagy hírmentesen, nem is tudom, hogy pontos, de mindegy, zenével megyünk tovább a folytatásban, hiszen Szlovéniában itt ünnep van, és igen, ez felmerült a kérdés egyesekben, igen, zárva vannak a hivatalok, zárva vannak az üzletek ezen a mai napon, úgyhogy nem érdemes mondjuk már egy bevásárlást ide tervezni. Kirándulni persze lehet jönni. Ehhez most még elviselhető az idő is, később már nem így lesz, itt van a kánikula. De erről már annyit szóltunk, és mindenki szenvedés miatta, úgyhogy kitartást inkább mindenkinek, ennyit tudnék talán mondani, és akkor zenével folytatjuk. Nem sokára majd a hét zene számát is meghallgatjuk egyébként a következő órában.

Meghallgattuk már ebben az órában a hét zeneszámát is, meg egyéb dalokat is, és mindjárt folytatjuk a zenék sorát, de előbb egy kis biometeorológia, ismét erősödik a hőség, napról napra kevéssé frissül a levegő éjszakánként, míg nappal már jellemzőbbnek ígérkeznek a 35 fok körüli maximumok. A tartós hőség elsősorban az idős krónikus betegségben szenvedő embereket viseli meg, a korral ugyanis egyes agyi területek funkciója károsodhat, így például a szomjúság érzés is megszűnhet vagy csökkenhet, ezért az idős embereknek a szomjúság érzettől függetlenül a fokozott izzadás miatt legalább 2-3 liter vizet kell inniuk a nyári napokon. Fiatal korban a hőség aluszékonyságot, ingerlékenységet, a terhelhetőség csökkenését okozza, míg idős korban hamar kialakul tudatzavar, aztán rosszul lét a motiváció teljes csökkenése, amolyan apátiás állapot. Aztán a meleg elől szívesen menekülünk légkondicionált helyre, a lakásunkba, vagy éppen vannak ilyen pontok, ahova ilyenkor el lehet menni, de éppen az autóban vagy a munkahelyen is használhatjuk a légkondit. Hát ennek a hőmérsékletét soha nem ajánlott túl alacsonyra állítani, ugyanis a szabadból, hogyha megizzadtunk, bemegyünk a hűvös helyiségbe, könnyen megfázhatunk, súlyosabb esetben akár tüdőgyulladást is kaphatunk. A klíma hatására a levegő páratartalma csökken, így a nyálkahártyák szárazságához vezetve a vírusok mellett a baktériumok megtapadását is könnyebbé teszi, ezáltal vezetve fertőzések kialakulásához. A hőség okozta tünetek megelőzésére a közvetlen napfény kerülése, a déli órákban a hosszabb szabadtéri tevékenység napozás mellőzése segíthet, emellett gondoskodni kell a napi elégséges folyadékbevitelről. Ez egy otthon ülő ember számára is minimum 2 liter folyadék fogyasztását jelenti. Fiatalok, sportolók, szabadban dolgozók számára azonban akár 5-6 liter vízbevitele is szükségessé válhat. De gondoskodni kell a megfelelő ásványi anyag pótlásáról is, amit ugyancsak nagy mennyiségben veszítünk ilyenkor izzadással. Erre a zöldség és gyümölcsfélék a legalkalmasabbak, illetve az ásványi sókkal, ilyen elektrolitokkal dúsított víz is megfelelő lehet. A szív- és érrendszeri betegeknél a tünetek fokozódása várható, szívritmuszavar, nehéz légzés jelentkezhet, a szívelégtelenség tüneteként a tüdőben és az alsó végtagokban folyadék szaporodhat fel, ami nehéz légzéshez, lábdagadáshoz, ödémásodáshoz vezethet. Ezek olyan tünetek, amikre érdemes odafigyelni, nem véletlenül mondjuk, hogy kerüljék a megterhelő fizikai munkát, vagy akár egyáltalán kerüljék a fizikai munkát ebben az időszakban, főleg most így már 8:30 után. Eléggé emelkedik a hőmérséklet odakint a kezdeti 16 fokról, most már 24 fokot mutatnak odakint a hőmérők, és hol van még a vége, úgyhogy tényleg pihenjenek minél többet, hogyha tehetik. Persze tudom, hogy nincs mindenütt munkaszüneti nap, de aki teheti, úgy szervezze az életét, hogy amit nem muszáj, nem a intézzel. Bízunk benne, hogy túl leszünk majd ezen a kánikulai időszakon is, bár a nyárnak még messze nincs vége, sőt most kezdődik, de igen, csak rákapcsolt a hőség, úgyhogy némi felfrissülésre azért már nagyon vágynánk. Hogyha megnézünk egy hosszabb, mondjuk egy hónapra szóló, vagy 3 hétre szóló előrejelzést, akkor a következő hónap elejére hát mutatnak 30 fok körüli hőmérsékleteket, már ennek is tudnánk körülni, meg felhősebb, akár csapadékosabb időt, de én attól tartok, hogy mire oda kerülünk, ez már változni fog, úgyhogy egyelőre maradjunk a mai napnál. A legalacsonyabb hőmérséklet, amit mértek érdekességképpen a mai napon, az 1916-ban Ásotthalom településen volt, 3,5 fokot mértek. Hát elég hideg lehetett ez a június végi nap abban az évben. A legmagasabb érték 1962-ből származik, Szarvas településről, 38,3 fok volt a napi rekord e napon, tehát június 25-én. Megközelítjük, mondom én így látatlanban is. És bizony figyelmeztetések vannak kiadva, citromsárga, narancssárga figyelmeztetés az emelkedő hőmérséklet miatt, úgyhogy hát kitartást kívánunk mindenkinek, vigyázzanak magukra, ha tehetik, maradjanak a folytatásban is velünk. 6 perccel vagyunk 8:30 után, és már is jönnek a zenék.

Koncsuzsa énekelt az imént, és bár volt már kalendárium lapozgatás, de egy-két dolog kimaradt. Ma van például a tengerész világnap. A Nemzetközi Tengerészeti Világszervezet jóvoltából 2011 óta ünneplik ezt a jeles napot. Az alkalom célja, hogy lerójuk tiszteletünket a világ tengerészének hasznos, óriási távolságokat áthidaló munkája előtt, illetve hogy felhívják a figyelmet a tengerészet veszélyeire, például a kalózkodásra. Aztán ma van a vitiligó világnapja. Ez más néven a fehérfolt betegség, egy hát elég gyakori genetikai bőrbetegség, amely során a bőr egyes részei teljesen elveszítik pigmenttartalmukat. Ez a nap az ebben a betegségben szenvedők iránti együttérzésről szól. És aztán a barlangok napja is ma van. A Föld szilárd kérgében természetes úton létrejött 2 méternél nagyobb ember által is járható üregeket nevezik barlangoknak. A Mamut barlangrendszer 590 kilométeres hosszúságával a világ legnagyobbjának számít, mostani tudásunk szerint. 2140 méter a legmélyebb barlang, amely Grúziában található. Magyarországon több mint 4000 barlangot tartanak nyilván. Gyógyító barlangok is vannak, az allergia, stressz és a légúti betegségek esetén segítik a gyógyulást. A magyar főváros alatt is egyébként több barlang található. Még a 20. század elején is előfordult, hogy rácsodálkoztak az ott élő emberekre. Az a ritka használati forma is kialakulhatott, hogy tető nélküli lakóépületeket építettek a nagyobb barlangokba, néhol több ilyen épület is elfért. Tihanyban barátlakások néven váltak ismerté a remete barlangok. A 19. század közepéig, végéig a kereszténység megbecsült személyiségei voltak a remeték, vagyis azok az emberek, akik ilyen-olyan megfontolásból ezt az életformát választották, hogy a többi embertől elkülönülten, nehezen megközelíthető helyen lévő barlangokban húzták meg magukat. Előfordult, hogy évekig nem találkoztak másokkal, tehát valójában a magányt választották. Gyógyító barlangok is vannak szép számmal a magyar területen. Csodálatos gyógyító hatékonysággal bíró barlangok mikroklímája nagy segítséget nyújt a légzőszervi megbetegedések esetén. Ott van a Szemlőhegyi barlang, aztán a Budai Vár barlang, a Pálvölgyi, a Jósfafői, a Tapolcai, a Miskolci vagy éppen az Abaligeti. Ahány barlang, annyiféle mikroklíma létezik. A klimatikus tényező függ a barlangi légáramlat mértékétől, a felszíni viszonyoktól, a barlangi víz mennyiségétől és összetételétől. A barlangi levegő összetétele a gyógyhatás jelentős tényezője. A hő viszonylag állandó a barlang területén belül, évente maximum 1 fok az ingadozás mértéke. Nincs stressz tényező, és nem provokál hörgő izomzatgörcsöt sem a légtér. A relatív páratartalom 95-100%, melynek biológiai hatása a hörgőváladék higítása és oldása. A levegőben lévő biológiai hatása a hörgőváladék higítása és oldása. A levegőben lévő aeroszol lehetővé teszi az

módon. Ennyit akkor még ezekről a jeles napokról, világnapokról, amik mind-mind a mai naphoz köthetők. Június 25-e van csütörtök délelőtt, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, még néhány perc és 9 óra lesz, de ahogy említettem már, korábban többször is ma nincsenek hírek, hiszen ünnep van itt Szlovéniában, azért persze a hírekről tudnak tájékozódni az interneten az emberek. Sokan úgy vannak vele, hogy hírfüggők, és nem bírnak ki egy napot sem a hírek nélkül. Vannak viszont, akik egy kicsit megkönnyebbülnek, hogy nem kell a sok szörnyűséget hallgatniuk. Hát most itt nem kell, megyünk tovább Mári zenével. A következő órában lesz majd egy friss zenei ajánlat is, ne hagyják ki.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyés Tünde vagyok, és ezúttal női energiáktól vibráló dalt hoztam, mert hogy megjelent Jamina és Tolvaj Reni közös felvétele. Itt a jó idő, és vele együtt Jamina és Tolvaj Reni is berobbantott egy nagyon jó kis közös dalt, ez a Feel the Fire, amely garantáltan tovább forrósítja a hangulatot. A két előadó régóta dédelgetett álmát váltotta valóra, hiszen mindketten nagyra becsülik a másik munkáját. Tolvaj Reni szerint ebben a Feel the Fire-ben mindkettejük különböző stílusa tökéletesen egészíti ki egymást. A téma egy heves vérmérsékletű kapcsolat, amelyben a mágnesszerű vonzalom és a hirtelen távolságra vágyás egyszerre van jelen a felek viszonyában. A végeredmény pedig egy tüzes és energikus dance sláger, ezt pedig már a folyamatok közben is éreztem. Jamina személyében egy céltudatos nőt ismerhettem meg, akivel imádtam a közös stúdiózást. Tetszik az energia szintje is, ahogyan a DJ pult mögött mozog. Valószínűleg a vörös haja miatt is azt érzem, hogy soul sisterek vagyunk, mondta az énekesnő. A lendületes újdonsághoz, a főszereplők személyiségéhez illő, ízig-vérig csajos energiákat árasztó videóklippet is forgattak. A képi világ teljesen adta magát a dalhoz, egy vad és forró image klippet forgattunk. Érkezik most Jamina és Tolvaj Reni, és a legújabb közös dal a Feel the Fire.

0: Megunta? Nem fér el a lakásában? Vagy épp újat keres? Hirdessen az MML-en!
1: Apró hirdetés rovat a folytatásban, már érkeztek is hirdetések, keresnek régi típusú autót, motorkerékpárt, bármilyen állapotba, gyűjteménybe szeretnék őket, a telefonszám 00 3630 553 7766-os. Aztán Zallalövőről ingyen elvihető kis cica, a telefonszám 00 3630 454 2776-os. Eladó Dobriban háromszobás összkomfortos családi ház, központi fűtéssel, két garázssal, nagy udvarral. A telefonszám 00 3630 364 2933-as. Vásárolnának traktort és kukoricaszedőgépet, a telefonszám 031 416 412-es. Magát ellátni képes idősebb hölgy keres olyan szemét, aki vasárnap estétől péntekig segítene neki a napi teendők elvégzésében. További információk a következő számon 041-296-279-es, és vásárolnának 120 darab bála szénát. A telefonszám 00 3620 270 60 42-es, ezek a meglévő hirdetések. Lakossági hirdetéseket várunk és fogadunk a következő percekben. A telefonszámok a jól ismertek, 575-1718 és 575-1719-es.

0: Halló, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Kérdezni szeretnék.
0: Tessék!
1: Csigaölő, futókbacsák, eladók, Lenti Kápolnán.
0: Csigaölő.
1: Telefonszám 0630 530 20 44. Köszönöm szépen!

0: Halló, jó napot kívánok!
1: Hirdetni szeretnék.
0: Jó napot kívánok, tessék!
1: Egy elektromos kis motor lenne eladó.
0: Elektromos kis motor.
1: Lotti 13.
0: Igen.
1: És egy 50 literes üvegballon.
0: 50 literes üvegballon.
1: Mondanám telefonszámot.
0: Igen.
1: 355 97 39. Viszlátásra.
0: Hát ez milyen telefonszám, legyen szíves megmondani? Mobil vagy vezetékes?
1: 0630-as.
0: Tehát a 30 is kell még, hogy tudják majd hívni.
1: Igen.
0: És hol van mindez?
1: Pákán.
0: Páka, rendben, köszönöm. Ó, de kedves volt a kedves hallgató, ugye? Az, amikor még be sem mutatkozunk, jó napot sem kívánunk, csak szeretnénk ezt meg azt a mindegy, van-e telefonáló, kérdezem Teodort, nincsen. Ez is megérne egy misét egyébként, hogy állunk egymáshoz, én sem vagyok gép, le kell írnom azt, amit mondanak, de hát jól van. Megtanulunk így gyors és gép írni, aztán majd legyen ember, aki elolvassa. Várjuk még a lakossági apró hirdetéseket, telefonszámaink, ha jól ismertek, nem mondom el még egyszer. Maybe I'm addicted for life, no life. Na, tegyük még egy próbát. Halló, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
0: Tessék!
2: Eladni szeretnék.
0: Igen, micsodát?
2: Egy Thomas.
0: Igen.
2: APN 6-osat.
0: Thomas APN 6, igen.
2: És kapálógépet minden felszereléssel. Honda.
0: Kapálógép, Honda, minden felszereléssel.
2: F 620-as.
0: 620-as, jó.
2: És egy televíziót, LCD.
0: LCD, TV, eladó.
2: 71-es.
0: 71-es.
2: Készméretű.
0: Jó, rendben.
2: Érdeklődni?
0: Igen.
2: 031.
0: 031.
2: 764.
0: 764.
2: 829.
0: 829, hol van ez?
2: Ez felső lakosban.
0: Felső lakos, rendben, megvan minden. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm, viszont hallásra.
0: Minden jót, viszont hallásra.

0: Köszöntök egy újabb telefonálót, halló? No, van-e valaki a vonalban?
1: Halló.
0: Üdvözlöm, tessék.
1: Hirdetni szeretnék.
0: Nagyon jó.
1: Bontott 3011-es.
0: Bontott 3011-es. Micsoda?
1: Traktor.
0: Jó. Igen.
1: Targonca emelő oszlop.
0: Targonca emelő oszlop. Igen.
1: Burgonya kipörgető. Krumplipörgető.
0: Igen, kipörgető, igen.
1: Hát jó, egyszer ennyi lenne.
0: Jó, legyen ennyi.
1: Telefonszám?
0: Igen.
1: 30.
0: Igen.
1: 0. 40-03.
0: Na most akkor kezdjük előről, 40. Tehát 30.
1: A 30-as.
0: Igen.
1: 40-03. 789.
0: 789. Hol van mindez?
1: Zalaegerszeg.
0: Zalaegerszeg. Rendben, köszönöm. Minden jót, szép napot, viszont hallásra. És a többi.

No, másfél perccel 9:45 után akkor még egy röpke ismétlés, amik jöttek telefonon. Lenti Kápolnán csigaszedő futókacsákat árulnak, a telefonszám 30-as mobil, 530-20-44-es. Aztán jött egy pákai hirdetés. Van egy Lotti 13 elektromos kismotor eladó, és egy 50 literes üvegballon is eladó ugyanitt. Tehát pákán a telefonszám 30-as magyar mobil, 355-97-39-es. Aztán Felsőlakosban egy Thomas APN 6-os tárulnak, egy Honda 620-as kapálógépet felszerelésekkel és egy 71-es LCD televíziót. Tehát Felsőlakosban a telefonszám 031-764-829-es. És aztán zalaegerszegi hirdetés, bontott 3011-es traktor eladó, van egy targonca emelő oszlop és egy burgonya kipörgető is. Zalaegerszegen a telefonszám 30-as mobil, 40-03-789-es, ezek érkeztek. És akkor ennyi ma délelőtre az apró hirdetés rovat. A hirdetések felkerülnek majd a rádió honlapjára, hogy megtalálják őket dátum szerinti bontásban. Ennyi akkor most délelőtre, Mári zenével folytatjuk, 3 perccel múlt el 9:45.

Egy kis zene még a folytatásban, 10 óra 11 perc a pontos idő, hát majdnem minden műsor szünetel a mai napon, vagy az ünnep miatt, vagy pedig a nyári séma miatt, de nem így van ez a technológiai műsorral, hiszen hamarosan ez következik, de előbb meghallgatjuk Zséda felvételét.

0: Szabó Márk vagyok, üdvözlöm Önöket, technológiai híreink érkeznek. Pert nyert egy ügyvédi iroda az Egyesült Királyságban. Ez önmagában még nem lenne túl nagy dolog. Csak hogy ebben az ügyvédi irodában nem dolgoznak ügyvédek. Helyette a mesterséges intelligenciát alkalmazzák. A Garfield AI, amely 2025-ben az első mesterséges intelligenciára alapozó ügyvédi iroda lett az Egyesült Királyságban, még májusban nyert pert egy 3 órán át tartó ülés végén. A tét az volt, hogy egy szabadúszó megkapja a neki járó, ki nem fizetett munkadíjat. A Garfield AI biztosította a tárgyaláshoz szükséges összes dokumentumot, beleértve a tanúvallomások leíratát is. Az eset jól mutatja, hogy a technológia milyen komoly segítséget jelenthet az ügyfeleknek egy átlagos jogi vita rendezésében. A nő körülbelül 400 fontot fizetett a Garfield szolgáltatásáért. A Garfield AI tavaly kapta meg az engedélyt, hogy a technológia segítségével ügyfeleket képviseljen a bíróságokon. Bár a mesterséges intelligencia ügyvédként való alkalmazása jogi és etikai kérdéseket vet fel, egyre több ügyvédi iroda vásárol, vagy fejleszt olyan rendszert, ami a kisebb ügyeket segíthet emberi erőforrás nélkül rendezni. A WhatsApp felhasználókat célozza egy veszélyes új kártevő kampány, amely család üzenetekkel igyekszik rávenni az embereket fertőzött fájlok letöltésére. A rosszindulatú felek célja, hogy távoli elérést szerezzenek az áldozatok számítógépe felett, így hozzáférve a WhatsApp fiókhoz is. Ehhez olyan fájlokat küldenek a kiszemelteknek, amelyek a nevük alapján pénzügyi vonatkozásúak. A csalók igyekeznek úgy beállítani a helyzetet, mintha a felhasználó egy ismerősétől érkeztek volna a fájlok. Ehhez fel is törnek fiókokat a kiszemelt áldozat ismerősi körében. A fertőzött fájlok letöltésével és megnyitásával egy fertőzési lánc jön létre, melynek során egy szoftver is települ a számítógépre. Ez alapesetben lehetővé teszi a rendszergazdák számára az eszközök felügyeletét. Jelen esetben azonban a háttérben csendben fut és lehetővé teszi a támadók számára a teljes hozzáférést az eszközhöz. A Kaspersky cég azt tanácsolja a felhasználóknak, hogy mindig kezeljék óvatosan a beérkező fájlokat, akkor is, ha azok ismerőstől érkeztek. Megesett ugyanis, hogy azok megnyitása és telepítése révén olyan vírus kerül a számítógépre, amely aztán minden adatát veszélybe sodorja. Tim Cook, az Apple nyár végén leköszönő vezérigazgatója néhány napja közölte, áremelések jönnek a cégnél, mert már nem tudnak lépést tartani az egyre csak növekvő alkatrészárakkal. A gondot az AI láz miatt növekvő memória és tárhelyárak jelentik. A technológia ugyanis rendkívül erőforrás igényes. Így folyamatosan épülnek az ezt kiszolgáló adatközpontok. A memóriagyártók pedig elsősorban ezeket az igényeket igyekeznek kiszolgálni. Ez oda vezetett, hogy a hagyományos eszközökbe, számítógépekbe, okostelefonokba szánt alkatrészek ára valósággal kilőtt és kialakult a memóriaválság, így a gyártók sorra emelik az árakat. Ebbe a sorba áll be az Apple is, és lehet, hogy már az ősszel debütáló új iPhone-okat sem várja meg a cég az áremeléssel. Az áremelések bármikor jöhetnek, nincs kőbevésve, hogy azzal meg kell várni az új iPhone-ok szeptemberi bemutatóját. Hogy milyen mértékű drágulásra lehet számítani, azt még nem tudni. De Tim Cook a nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy igyekeznek mérsékelt megközelítést alkalmazni. Úgy tűnik, a mesterséges intelligencia forradalma nem csak a munkahelyeket és az adatközpontokat alakítja át, hanem a konzolgyártásra is negatív hatással lehet. Borús jövőképet vázolt fel ezzel kapcsolatban Asha Sharma, a Microsoft Xbox divíziójának nemrég kinevezett vezetője. Egy belső feljegyzésben gazdasági rémálmot említ, amellyel a konzolgyártók kénytelenek jelenleg szembenézni. Ebben elmagyarázza, hogyan érinti az iparág szereplőit az alkatrészválság, viszont azt is hangsúlyozza, hogy az Xboxra súlyos hat az elmúlt fél évtizedben hozott döntések miatt. Jelenleg az AI korlátlan éhsége miatt folyamatosan emelkednek a memóriárak, és 2027-re az Xboxoknak több mint 5-ször annyit kell majd fizetnie a konzolokban használt memória és adattároló komponensekért, mint 2 évvel korábban. Azaz az Xbox több mint az 500%-át fogja kifizetni annak a pénznek, amit 2 évvel ezelőtt fizetett. Ez pedig már nem elfogadható, miután a konzolgyártás valójában kis haszonkulcsú üzlet. A modell eddig úgy nézett ki, hogy a Microsoft, vagy például a Sony olcsón néha veszteséggel adta a konzolt, a profitot a játékokból, előfizetésekből és a szolgáltatásokból zsebelte be. Viszont ha a gyártási költségek az 5-szörösükre nőnek, akkor azt a veszteséget már a legsikeresebb szoftverekkel sem lehet kompenzálni. A mostani körülmények így megnehezítik a vállalat számára, hogy annyi konzolt gyártson, amennyit a játékosok szeretnének. Új tech híreket egy hét múlva hallhatnak. További korszerű napot kívánok!
1: A Muravidék hullámhossza. MMR.

Ez volt a Ladány Bene 27 felvétele, másfél óra, aztán már a délután tapossuk, június 25-e van, csütörtök, mindjárt 3:45 lesz, folytatjuk a zenék sorát, így a délelőtt folyamán a zenéké lesz most már a főszerep a délutáni részbe, pillancsunk át egy kicsit, ott is hírek nélkül telik majd el, egyébként a délután persze, hogyha bármi rendkívüli történik, arról tudni fognak majd, de biztos, hogy lesz helyi hírek, mármint terepjáró. 3 óra után lesz egy összeállítás Fticsáli Nesszió voltából. A Lendvai Színház és Hangversenyterem szabadtéri színpadán tegnap este tartották meg Lendva község központi ünnepi rendezvényét az Államiság napja alkalmából. A jelenlevőket Magyar János polgármester köszöntötte. Ünnepi beszédet Igor Baucsár, a Független Szlovén Köztársaság első kormányának belügyminisztere mondott. A kulturális műsorban az Eroszi Vokál Együttes lépett fel, az ünnepséget pedig a Baletta Csillagok Alatt című gála műsor zárta, amelyben a Baltek 2026 országos balettverseny díjazottjai, valamint a Budapesti Táncművészeti Egyetem fiatal táncosai mutatkoztak be. Ez tehát röviden előjáróban a tartalom, részletek majd 3 óra után a terepjáróban, és már többször említettük, hogy ünnep van itt Szlovéniában, úgyhogy ezért egy kicsit lazább itt a műsor ma. Nemzeti ünnep van, munkaszüneti nap, és hát az iskolai idő is véget ért végre. Kitörhetett a vakáció, örülnek a gyerekek, örüljenek a szülők is, minél több időt együtt tudnak tölteni. És ha gondolják, akkor legyenek társaságunkban a folytatásban is, hiszen ebben a kánikulában sok mindent amúgy sem lehet csinálni, nem is tanácsos egyébként kint tartózkodni. Úgyhogy maradjanak a szobában, maradjanak az MMR társaságában, jönnek már is a zenék, 3:45 a pontos idő.

0: Csütörtök délelőtt van, 4:12 a pontos idő a Muravidéki Magyar Rádióban. Már hallhattak többet is az időjárásról, talán mint szerettek volna, de hát sok újdonsággal nem tudunk szolgálni. Továbbra is kánikulai melegre, sőt fokozódó forróságra lehet számítani a következő napokban. A hétvégén lesz majd a csúcspont, illetve vasárnap hétfőre is mutatnak még közel 40 fok körüli hőmérsékleteket. Nagyon sokan most már indulnak nyaralni, vízpart mellett keresnek a legtöbben menedéket. Persze van egy olyan csoport is, aki inkább a hegyekbe vágyik, de most az Adriára pillantsunk rá egy kicsit. Csak kevés gomoly felhő zavarhatja az időt ma az Adria térségében. Futózápornak egészen minimális az esélye, a légmozgás is mérsékelt lesz. A legmagasabb hőmérséklet 31-37 fok között alakul. A tenger vize Splitnél 26 fokos, Pulánál már 27 fokos. A Balaton is 27 fokos, csak nem zavartalan napsütésre lehet számítani, ott is ma felhő alig lesz az égen. Hát csapadék pláne nem várható, az északi a szél időnként megélénkül. A levegő hőmérséklete 33-34 fok körül alakul, írják. Hát bőven lehet most már strandolni, csak óvatosan. Egyébként a Tiszató vize 26 fokos, a Velencei tó úgy szintén, már ahol van víz, ugye, mert olvashatjuk a híreket, hogy mennyire lecsökkentek a vízszintek. A Fertő tó vize 25 fok, a Balatoni akkor a legmelegebb, az 27. Még emelkedhet ez is egyébként, a hőség viszont panaszokat okozhat, akár az időjárást nézzük, akár az utakra pillantunk rá, mindenütt a nagy melegre hívják fel a figyelmet. A legmagasabb szintű veszélyjelzés lép életbe, szombaton már harmadfokú figyelmeztetést adnak ki a hőség miatt. Ki tudja, hogy milyen hosszú időre, ugye? És ha már a Velencei tavat említettem, akkor hivatalosan is negatív rekordot döntött a Velencei tó vízállása. Szerda reggel 7 órakor a mérések kezdete óta valaha észlelt legalacsonyabb vízállást jegyezték fel. Erős UV-sugárzás társul a hőség mellé, ezt is írják még mindenütt, ilyenkor még a normál bőrtípusú embereknél is bőrpír jelentkezhet, akár negyed óra napon tartózkodás alatt. Hogy nem véletlenül mondják, vagy mondjuk, hogy kerüljék a tűző napon való tartózkodást. Ugye vízpart mellett még fokozódik ez a dolog, úgyhogy nagyon körültekintően kell eljárni. Azzal együtt, hogy teljesen érthető, hogyha valaki vízpart mellé vágyik ilyenkor, csak legyenek nagyon-nagyon óvatosak, mert erről is hallunk, hogy időnként tragédia történik. A következő napokban, mondom, fokozódik a hőség, mára mutatnak 32 fokot, aztán holnapra 34-et, szombat 37, vasárnap 39 és hétfő is 39, aztán 37, 34, 32, 29, így csökken a következő hét folyamán, de már ezt is említettem, hogy nagy a bizonytalanság, úgyhogy ez még bőven változhat. A következő 3-4 napra viszont én úgy gondolom, hogy bejön, amit mondanak a meteorológusok, úgyhogy a figyelmeztetést is érdemes komolyan venni. Sárga, illetve narancssárga figyelmeztetést adtak ki a hőségre. Az utakon lehet torlódás, hiszen sokan elindulnak már nyári szabadságukat tölteni. Legyenek nagyon körültekintőek az átkelők felé, illetve a tenger mellékre vezető utakon főleg, de persze mindenütt figyelni kell. Ma egy kicsit talán enyhébb a forgalom itt Szlovéniában legalábbis, ami a munkahelyi forgalmat illeti, az nincsen, mert munkanap van ma az ünnep miatt, de mondom, azért sokan elkezdik, így hogy a vakáció is elindult, a nyári szabadságot. Legyenek tehát körültekintőek. Igen, most is van torlódás több úton, úgyhogy érdemes betartani a szabályokat. A karavánkák előtt 300 méteres a torlódás Ausztria felé, a tengermelléki autópályán pedig Koper felé kell torlódásra számítani, ennyi. És a 7,5 tonnánál nehezebb kamionok ma nem járhatnak, kivétel azok, amik a koperi kikötőbe mennek rakodni. Ennyit tudunk akkor az utakról még mondani önöknek. Balesetmentes közlekedést. Jó napot mindenkinek! Az ünnep véget egy kicsit lazább itt a műsor. Hírekkel nem fárasztunk senkit, inkább sok-sok zenével megyünk tovább most is. 5 percen múlt 4:12.
1: Dr. Béres!
2: My name is Victor, you can take a picture.

Még egy negyed óra, aztán búcsúzik majd önöktől a reggeli stáb itt a Muravidéki Magyar Rádióban, de természetesen nem maradnak műsorvezetés nélkül, hiszen érkezik majd a délutáni csapat, és a szokásos ideig este 7 óráig számítanak figyelmükre. A következő percekben viszont még itt leszünk, és együtt rádiózhatunk, hallgassuk a zenéket.

8 perc múlva lesz déli 12 óra, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják. Június 25-e van, csütörtök, és akkor búcsúzik a reggelistám önöktől, megköszönve kitartó figyelmüket, és bízva benne, hogy kellemesen teltek az elmúlt órák, maradjanak a folytatásban is, hiszen megy tovább a vezetett műsor rész egészen este 7 óráig. Lebár Teodor volt a hangtechnikus, a mikrofonnál a műsorvezető Donner Tímeát hallották, délután pedig már Kovács Sándor lesz itt önökkel a stúdióban. És akkor még Bukowski idézettel megörvendeztetem talán önöket tovább gondolás céljából, bár úgy gondolom, hogy már többen hallhatták, de szerintem nagyon nagy igazság van benne, és most úgy hirtelen jött, hogy megosszam. Az a probléma a világgal, hogy az intelligens emberek tele vannak kételyekkel, a buták meg tele vannak önbizalommal. Ezzel kívánok önöknek további szép napot és jó rádiózást!

Jó napot kívánunk! Csütörtök van, június 25-e, ez pedig ugye a Muravidéki Magyar Rádió, és Szlovéniában állami ünnep, pontosabban, hogy az államiság napja van ma, és egyben munkaszüneti nap, úgyhogy itt ünnepelünk, mindenkinek akkor jó ünneplést kívánunk, és egyébként pedig ez ugye a Muravidéki Magyar Rádió. Na, kik leszünk itt önökkel? Király Tomi lesz a hangtechnikus, a zenéket pedig Király Boglárka válogatta. Úgyhogy jó rádiózást kívánunk, meg szép délutát mindenkinek. Érkezik Frank, meg itt lesz Charlie, és aztán jövünk is vissza.

Ma június 25-én a Szlovénia ugye az államiság napját ünnepli. Ez az a nap, amikor 1991-ben a szlovén parlament elfogadta azokat a dokumentumokat, amelyek kimondták az ország elszakadását Jugoszláviától, és megteremtették ugye a független Szlovénia alapjait. Érdekesek, hogy a hivatalos kikiáltás egy nappal később június 26-án történt meg, de mégis 25-e maradt az ünnep, mert ekkor születtek meg ugye a történelmi döntések, egy nappal előbb pedig már akkor megvolt a címer, meg a zászló is. A függetlenség ugye nem ment teljesen békésen. Néhány nappal később kitört az úgynevezett tíznapos háború, amelyben Szlovénia végül kivívta önállóságát. Ez a konfliktus rövid volt, de történelmi jelentőségű lett az egész térség számára. Az államiság napját sokan összekeverik a december 26-ai függetlenség és egység napjával, de a kettő ugye nem ugyanaz. Decemberben az 1990-es népszavazás eredményére emlékezünk, amikor a szavazók nagy többség az önálló Szlovénia mellett döntött. Június 25-e pedig ugye már maga az állam megszületése. Az ünnep országszerte munkaszüneti nap. Hivatalos állami rendezvények, zászlófelvonások, kulturális műsorok és esti ünnepségek várják az embereket. Központi eseményeket hagyományosan Ljubljana városában rendezik meg, illetve ugye tegnap is rendezték meg. Szlovénia tehát 1991-ben vált függetlenné, az ünnep hivatalos neve a Dána Državnosti, a függetlenséget megelőző népszavazáson a választók döntő többség az önállóságot támogatta, és ugye 2004 óta az ország az Európai Unió tagja is. Ma tehát Szlovénia születésnapját ünnepli, boldog államiság napját minden szlovén hallgatóknak is, meg hát mindenkinek, aki ünnepli. Folytassuk zenével, 12:18 a pontos idő.

0: let it sway.
1: Fábián Juliék voltak, tehát ezek, akiket hallhattunk most itt a Moravidéki Magyar Rádióban, és egy értesítés, felhívás, mondjuk így, hogy saját érdekben, ugyanis ma állami ünnep van, és ilyenkor ugye nem kell dolgozni, jobban ráérünk, és ilyenkor lehet akár tévét nézni is, és ma mindenképp megéri. Ugyanis a Vendégem című adásban a Szlovén TV 2-es csatornáján ma Horváth Robi zenészről, az MMR nyugalmazott munkatársáról láthatnak portrét, vagyis ugye volt zenei szerkesztőnk Horváth Robi, tehát ma a Vendégem című műsorban és a Szlovén TV 2-es csatornáján tekinthetik meg 15 óra 30 perckor, vagyis fél négykor, nem olasszák el. Majd pedig meg lehet még tekinteni 17 óra 20 perckor ugyanezt az adást a Maribori TV-nek a csatornán, illetve szintén a Maribori TV-ben holnap 11 óra 5 perckor. De először ma 15 óra 30 perckor lesz látható a Szlovén TV 2-es csatornán, tehát vendégem Horváth Robi, úgyhogy ajánljuk mindenképp a figyelmükbe azt a műsort is. Hát jöjjön is akkor Robi!

Horváth Robi volt tehát ez, és ugye ma vendégem című műsorban a 15 óra 30 perckor a Szlovén TV2-es csatornáján semmiképp sem ulasszák el. Mi pedig még egy kis zenével folytatjuk, 13 órakor pedig várjuk majd önöket információkkal.

0: MMR.
1: A mi rádiónk. Időjárás.
2: Jó napot kívánunk még egyszer, 13 óra a pontos idő, csütörtök van, június 25-e, ez ugye a Muravidéki Magyar Rádió. És hát jönnek akkor az információk. Először is az a figyelmeztetés, hogy figyelmeztetés van, méghozzá narancssárga riasztás van érvényben. Mára és ugye a következő napokra is Szlovéniában, ugyanis a nagy hőség miatt. Na de nézzük akkor. Ma egyébként Muravidéken terült napos időjárásunk lesz, 32 fokra lehet számítani, ezt ugye árnyékban kell érteni, ami azt jelenti, hogy a napon sokkal többnek is érezzük. Na de, jöjjön akkor az előrejelzés Szlovéniára először is. Délutántól nyomon derült napos időjárás lesz, és az ország középső részén enyhe kis keleti irányú szélre lehet számítani, tehát ott lesz némi kis légmozgás. Amúgy a hőmérséklet ország szerte 31 és 35 fok közt alakul. Az éjszaka folyamán is derült égboltunk lesz,

és ahol lesz szélmozgás, ott is megszűnik majd. Holnap is folytatódik a derült, napos, meleg hőség, mondhatjuk így is. Az országi középső részén ismételten kicsit megerősödik majd a keleti irányú szél. A reggeli hőmérséklet 13 és 18 fok közt lesz, tehát reggel azért viszonylag friss lesz, lehet majd szellőztetni, miközben a nap folyamán 32-37 fok közt lesz majd a csúcsérték. Szombaton és vasárnap is folytatódik a, most mondhatjuk úgy, hogy megszokott időjárás, tehát derült égbolt és nagyon meleg lesz, vagyis hőség lesz, ezért ugye hőségriadó is van érvényben. Egyébként a Moravidéken holnap is ugye derült égboltra számíthatunk, meg hát jócskán 30 fok fölött lesznek majd a hőmérsékletek. 31-32-33 fokra is lehet majd számítani. Na de nézzük akkor meg a hőmérsékleteket, hogy jelenleg hogy is alakulnak, egyébként csak még előtte gyorsan annyit, hogy holnap reggel 19 fokra lehet majd számítani Moravidéken. No, és akkor a hőmérsékletek országszerte. Krány 31 fokos, Triglav-Kederécán 15 fokot mérnek, Ljubljanában most 30 fok van, Maribor 29 fokos, Muraszombat 32, Ptuj jelenleg 30, Celjében 31 fokot mérnek, Koper 30 fokos, Goricskon 29 fok van, Lendván 31 fokot mérünk, Portoros pedig 33 fokos. Magyarországon is melegre kell készülni, és hát a következőt írják a meteorológusok. Nagyrészt felhőtlen vagy derült a napos idő várható. A középső és a déli délkeleti megyékben képződhetnek gomoly felhők, melyből utóbbi részeken egy-két zápor nem kizárt. Olykor megélénkülhet az északi szél. Legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Késő este 21-31 fok várható. Zalaj és Vasvár megyére pedig derült égbolt és 34 fokos csúcsérték várható ma délután. Holnap, tehát pénteken, nagyrészt felhőtlen vagy derült, napos idő várható, középső és északkeleti megyékben képződhet kevés gomoly felhő, de csapadék azokon a részeken sem lesz. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. Legmagasabb nappali hőmérséklet általában 33 és 38 fok között alakul. Na, holnap hajnalban Zala és Vasvár megye 16-17 fok várható, délután pedig Zalavár megye 35, Vasvár megye 36 fok, és ugye derült égbolt, vagyis zavartalan napsütés. Szombaton többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, és a hőmérsékletek továbbra is magasak lesznek majd. És ugyanez mondható el akkor ugye vasárnapra is, derült, napos, száraz idő várható, és sok helyütt ugye a hőmérséklet 36-37 fok is lehet, sőt, egyes helyeken, például Szeged környékén, vagy Kiskunhalasnál, Orosházánál, vagy mondjuk Turkévénél, Békés Csabánál 39 fokot is mérhetnek majd. Tehát meleg lesz, hőség lesz, erre akkor azért mindenképp oda kell figyelni, és hát ugye sok helyet lehet most hallani, olvasni arról, hogy mit is kell ilyenkor tenni. Hát az pedig az, hogy ha lehet, akkor árnyékban maradni, nem fizikai munkát végezni, ha kerülhető, sokat pihenni, és ugye sok folyadékot fogyasztani. Nézzük a hőmérsékleteket. Békés Csabán 32 fok van, Budapest, Debrecen 31 fokos, Győr 30, Pécs 31, Sármellék 30, Siófok 31, Szeged 33, Szolnok 31, Szombathely 30, Lenti 31, Keszthely 32, Nagykanizsa pedig 31 fokos. És akkor nézzük még azt is meg, hogy mi történik az utakon. Moravidéken zavartalan a forgalom, szerencsére komolyabb fennakadás nincs, viszont elmondhatjuk az autósoknak, hogy a Sveti Juri Obscsanici csatlakozásnál Maribor irányában ott egy elromlott autó van az út mentén, úgyhogy arra tartanak akkor mindenképp óvatosan. Na, a távolabbra tartóknak pedig a tengermelléki autópályán alakult ki egy torlódás Unec és Posztolyna közt, méghozzá Koper irányában, és eléggé nagy ez a torlódás, ugyanis nagy nagyjából egy órás késéssel kell számolni, tehát azon a szakaszon Unec és Posztolyna közt Koper, vagyis ugye tenger mellék irányában. Muravidéken pedig ma Muraszombat körzetében mérik gyakrabban az autók sebességét a rendőrök. Mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!

No, egy kicsit azért focizzunk is, ugyanis zajlik még mindig ugye a foci VB, és hát lassan már várhatjuk azokat a meccseket is, amikor már kiki meccsek lesznek, habár most ugye a csoportkörben is azért van ilyen. Viszont ugye utolsó forduló, vagyis ugye a harmadik forduló, és ilyenkor már azért a mérkőzések egy ugyanabból a csoportból, ugyanabban az időben vannak, akkor ugye nem lehet utána taktikázni. Svájc-Kanada 2-1 lett a végeredmény. Bosznia-Hercegovina, Katar 3-1-re végződött. Ez ugye a B csoport. Ezzel ugye Bosznia-Hercegovina megszerezte a harmadik helyet, és még van esélyük, hogy tovább jussanak. Tehát ott ugye a 8 legjobb harmadik helyezett is ott lesz majd a rájátszásban. Na a C csoportban Marokko-Haiti 4-2-re végződött ez a mérkőzés, azért ott is jó sok gól volt. Skócia-Brazília 0-3 lett a végeredmény. Az A csoportban Dél-Afrika-Dél-Korea 1-0 és Csehország-Mexikó 0-3. Ezzel pedig akkor az a helyzet alakult ki, hogy ugye az A csoportot a mexikóiak nyerték meg, ezt már előtte is lehetett tudni, egyébként 3 győzelemmel, ahogy azt kell is. Második lett Dél-Afrika, harmadik pedig Dél-Korea. Csehország a negyedik helyen végzett, ők már biztos, hogy búcsúztak. A B csoportban Svájc volt az, aki megnyerte a csoportot, Kanada lett a második, Bosznia-Hercegovina pedig akkor a harmadik, Katar az, aki búcsúzik. C csoport, Brazília megnyerte 7 ponttal, Marokko lett a második, szintén 7 ponttal, skótok lettek a harmadikak 3 pontot gyűjtve, Haiti pedig akkor búcsúzik. Na és ma is lesznek majd mérkőzések, hogy milyenek, mindjárt elmondjuk, de előtte Zorán Predin és a Zsive Legende, nem jön-e Nitidán.

Na, ugye akkor ma folytatódik a VB, és hát lesznek mérkőzések, méghozzá a következő párosítások. Curaçao és Elefántcsontpart az E csoportból, valamint szintén az E csoportból Ecuador-Németország. Ez a két mérkőzés ma 22 órakor kezdődik. Aztán éjjel 1 órakor jön az F csoport, Tunézia-Hollandia, illetve Japán-Svédország. Tehát ez a két mérkőzés 1 órakor kezdődik. Hajnali 4-kor pedig a D csoport, Törökország-USA, valamint Paraguay-Ausztrália mérkőzéseket rendeznek. Tehát ez pedig akkor a mai program. Nálunk pedig az, hogy zenével folytatjuk.

13 óra 35 perc a pontos idő, és egy hír, ugyanis súlyosan megsérült egy magyar gyerek, miután szerdán, tehát tegnap lezuhant a szlovéniai Bledi vár melletti kilátónál, közölte a Bledi rendőrkapitányság. A magyar család a vár körüli sétahúton haladt, amikor a gyerek az eddig információk szerint megcsúszott a kilátónál, átesett a falon, majd lezuhant a meredek lejtőn. A gyereket a helyszínen ellátták, majd katonai helikopterrel a Ljubljanai Klinikai Központba szállították. A mentésben rendőrök, mentők, hegyi mentők és légi mentőegység is részt vett, a helyszínt a bűnügyi rendőrség, valamint egy vizsgálóbíró és az ügyész is megvizsgálta. A rendőrség az összegyűjtött adatokat átadja az ügyészségnek, mely dönt az esetleges további intézkedésről. Tehát ugye megkezdődött a nyári szünidő, és ilyenkor jönnek ugye a kirándulások is, meg hát ugye azért hőség is van, és mindenképp azért figyeljünk oda. A srácnak pedig akkor minél előbbi felépülést kívánunk. Menjünk tovább Mark Ronsonnal és Bruno Marszal. Uptown Funk című daluk jön.

Na, ez volt tehát Mark Ronson és Bruno Mars ugye közösen, és az Uptown Funk című dalokat hallhattuk. Csütörtök van, június 25-e, Szlovéniában ugye az államiság napja, nemzeti ünnep és munkaszüneti nap, úgyhogy mindenkinek, akik ünnepelnek, meg pihennek, akkor jó ünneplést, jó pihenést kívánunk, és hát ugye meleg is van, forróság is van, jobb ilyenkor árnyékban maradni, és mondjuk hallgatni a Muravidéki Magyar Rádiót. Vagy mondjuk 15 óra 30 perckor megnézni a Szlovén TV 2-es csatornát, ott ugye a Vendégem című műsort, ahol pedig Horváth Robival találkozhatnak. Nálunk pedig most találkozhatnak Zsédával és Bari Lacival, mert ők így jönnek közösen, utána pedig jön a Friss című műsor ismétlése.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyés Tünde vagyok, és ezúttal női energiáktól vibráló dalt hoztam, mert hogy megjelent Jamina és Tolvaj Reni közös felvétele. Itt a jó idő, és vele együtt Jamina és Tolvaj Reni is berobbantott egy nagyon jó kis közös dalt, ez a Feel the Fire, amely garantáltan tovább forrósítja a hangulatot. A két előadó régóta dédelgetett álmát váltotta valóra, hiszen mindketten nagyra becsülik a másik munkáját. Tolvaj Reni szerint ebben a Feel the Fire-ben mindkettejük különböző stílusa tökéletesen egészíti ki egymást. A téma egy heves vérmérsékletű kapcsolat, amelyben a mágnesszerű vonzalom és a hirtelen távolságra vágyás egyszerre van jelen a felek viszonyában. A végeredmény pedig egy tüzes és energikus dance sláger, ezt pedig már a folyamatok közben is éreztem. Jamina személyében egy céltudatos nőt ismerhettem meg, akivel imádtam a közös stúdiózást. Tetszik az energia szintje is, ahogyan a DJ pult mögött mozog. Valószínűleg a vörös haja miatt is azt érzem, hogy soul sisterek vagyunk, mondta az énekesnő. A lendületes újdonsághoz, a főszereplők személyiségéhez illő, ízig-vérig csajos energiákat árasztó videóklippet is forgattak. A képi világ teljesen adta magát a dalhoz, egy vad és forró image klippet forgattunk. Érkezik most Jamina és Tolvaj Reni, és a legújabb közös dal a Feel the Fire.

13:52 perc most már a pontos idő. A Republikot hallhattuk, és zenével folytatjuk. Ugye Szlovéniában, hogy már többször is említettük, ünnep van, nemzetünnep, államünnep, munkaszüneti nap, úgyhogy a mai napon ugye hideg sincsenek, viszont azért követjük az eseményeket, ha valami olyan lesz, arról mindenképp szólni fogunk. A következő órában viszont lesznek majd apró hirdetések is, de most viszont akkor folytassuk zenével, és jó rádiózást, szép délutánt kívánok mindenkinek!

0: Természetjáró.
1: Tegyünk egy sétát a természetben.
2: Észak-Kelet Szlovénia egyik legértékesebb és leggazdagabb élőhelyére, a Goriskoi Naturpark nedves réteire kalauzol el bennünket Gregor Dománko, a Goriskoi Naturpark szakembere. Egy olyan természetvédelmi program kulisszatitkaiba pillantunk be, amely a már máshol szinte teljesen kipusztult lápi tarkalepke és a hangyaboglárka fajok megmentését tűzte ki célul. Számítunk figyelmükre szombaton 13 óra után.
3: Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.

Na hát akkor kezdődjenek is az apró hirdetések, és nézzük meg, hogy milyen hirdetések érkeztek hozzánk a délelőtt folyamán, vagyis indítsunk azzal. Ingyen elvihető kis cica zalalövőn. Érdeklődni pedig a 0036 30-as 454 27 76-os telefonszámon lehet. Keresnek régi típusú autót, motorkerékpárt bármilyen állapotban gyűjteményben. Az ajánlatokat pedig a következő telefonszámra várják. 0036 30-as 553 77 66. Lenti Kápolnán eladók csigaszedő futókacsák. A telefonszám 0036 30-as 530 20 44. Pálkán eladó Lotti 13-as elektromos kismotor, 50 literes üvegballon. 0036 30 355 97 39 telefonszám. Első lakosban eladó Tomos APN 6-os, Honda 620-as kapálógép felszereléssel együtt és egy 71-es LCD televízió. A telefonszám pedig 031 764 8 29. Zalaegerszegen eladó bontott 3011-es traktor és 3011-es traktor, targoncelmelő oszlop és burgonya kipörgető. A telefonszám 0036 30-as 40 03 789. Lentiben olcsón elvihető 400 darab tetőcserép és 50 darab kúp tetőcserép. Érdeklődni pedig a következő mobilszámon lehet. 0036 70-es, 932, 74, 75. Szent Margit falván a falu központjában 942 négyzetméteres beépíthető terület eladó. A telefonszám pedig 30-as, 31, 4, 71, 58. Előtte pedig ugye 00, 36. És nekünk is van két telefonszámunk, amit lehet hívni a következő percekben. 574, 575 17 18 és 575 17 19. Ez tehát akkor ugye a két telefonszámunk, és külföldről is lehet bennünket hívni. Akkor viszont ugye a 00 386 országhívószámot és a kettes körzetszámot kell előtte tárcsázni, utána pedig valamelyik telefonszámunkat. Várjuk tehát akkor az apró hirdetéseket itt az MMR-en.

0: Na, és van is telefonálunk, úgyhogy jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Hát ez lett.
1: Szeretnék hirdetni.
0: Igen.
1: Dobozos utánfutó.
0: Dobozos utánfutó, igen.
1: Okmányok nélkül.
0: Okmányok nélkül.
1: 60.000 forintos.
0: 60.000 forint.
1: Irányáron.
0: Irányáron.
1: Eladó.
0: Helyileg.
1: Zala vármegye.
0: Aha.
1: De. Lenti térsége.
0: Zala. Lenti, igen.
1: Telefonszám. Igen. 0620.
0: 20-as.
1: 372.
0: 372.
1: 07.
0: 07-es.
1: 85-ös.
0: És 85-ös. Föl is írtuk akkor. Köszönjük szépen, szép napot kívánunk,
1: viszont hallásra.

0: Ma még egy telefonálunk, jó napot!
1: Jó napot kívánok!
0: Üdvözlet!
1: Hirdetnék, ha lehet.
0: Igen.
1: Robogó eladó az Őrségben.
0: De robogó eladó az Őrségben.
1: Igen, rendezett papírokkal.
0: Papírokkal, igen.
1: 2020-as évjárat.
0: 2020-as, igen.
1: Szám, telefonszám.
0: Igen.
1: 30-as.
0: 30-as.
1: 260.
0: 260.
1: 16. 44.
0: 16 és 40.
1: 4-es.
0: 44-es. Meg is van akkor. Köszönjük szépen.
1: Én is köszönöm
0: szépen. Szép napot kívánunk. Viszont hallásra.

0: Van még telefonálónk. Jó napot!
1: Halló!
0: Üdvözlet!
1: Jó napot kívánok! Hirdetni szeretnék.
0: Igen.
1: Szeretnék aladni egy 3400 négyzetméter területű zártkertű ingatlant.
0: Tehát egy 3000... Pillanat? 3400 négyzetméter területű.
1: Terület. Igen, rajta két részes épülettel.
0: Rajta.
1: Víz. Hálózati víz van rajta, villany 32 amper, és műút vezet hozzá.
0: Igen.
1: Igen, és ez a érdeklődni.
0: Igen.
1: 0630.
0: 30-as.
1: 2. 583. 680. Bármilyen célra használható lehet.
0: 680
1: Zalalövő térségében.
0: Zalalövő.
1: Köszönöm szépen.
0: Térsége. Köszönjük, szép napot kívánok.
1: Viszontlátásra.

van beérkezett apró hirdetéseket. Szent Margit falván a falu központjában 942 négyzetméteres beépíthető terület eladó. 0036 30 314 71 58 a telefonszám. Lentiben olcsón elvihető 400 darab tetőcserép és 50 darab kúp tetőcserép. 0036 70-es 932 74 75 a telefonszám. Lenti környékén eladó dobozos utánfutó okmányok nélkül 60 000 forintos irányáron. A telefonszám 0036 20-as 372 07 85. Az Őrségben eladó egy 2020-as évjáratú robogó rendezett papírokkal. 0036 30 260 16 44 a telefonszám. És eladó 3400 négyzetméteres terület, rajta két részes épülettel, hálózati víz van, villany 32 amper, miút vezet a területhez, és mindez Zalalövő térségében. Érdeklődni pedig a 0036 30 2 5 83 680-as telefonszámon lehet. És akkor ezek voltak az apró hirdetések itt a Moravidéki Magyar Rádióban, megtalálják őket majd a honlapunkon is, mmr.si, úgyhogy azt is akkor ajánljuk a figyelmükben, mármint ugye a honlapunkat, és ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk, jó rádiózást, szép délutánt mindenkinek!

A gánai boszorkány doktor varázsló feloldotta azt az átkot, amivel állítása szerint ugye megvúdúzta az angol válogatott csapatkapitányát Harry Kane-t a Gána elleni gól nélküli döntetlen előtt, írja a The Telegraph. A magát spirituális gyógyítónak nevező Nana Kwaku Bonsam már a mérkőzés előtt azt hangoztatta, hogy különleges erőivel akadályozza meg a szezonban 58 gólig jutó angol csatárt a gólszerzésben. Ez sikerült is neki, a találkozó után azonban közösségi oldalán közzétett videóüzenetben bejelentette, visszavonja az átkot. Most feloldom Harry Kane átkát, hogy a következő mérkőzésen már gólt szerezhessen. Harry, egyszer még meglátogatlak, nevetsértésnek barátok vagyunk, mondta. Kane egyébként, hogy a torna nyitófordulójában két gólt azért szerzett Horvátország ellen, Gána ellen azonban ez nem jött neki össze. A mérkőzés után Kane elismerte, hogy csalódott a kiadott lehetőség miatt, mert volt ennyi nagy lehetősége, csak hát rosszul talált el a labdát, ugyanakkor nem tulajdonított neki különösebb jelentőséget. Arra vártam, hogy adódjon előttem egy ilyen lehetőség. Meg is kaptam, de nem sikerült tökéletesen eltalálnom a labdát. Elég régóta játszom csatárként ahhoz, hogy tudjam, az ilyen helyzetekből sem lesz mindig gól, nyilatkozta az angol válogatott kapitánya. No, minden esetre, akkor az átok most feloldva, és kíváncsian várjuk, ha a következő meccsen Harry Kane betalál-e. Nálunk megjön Alain de Barbis, meg Bob Marley is itt lesz.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek őre mennénk, kezdjetek szeretnénk.

Na, Bob Marley volt ez, ugye The Wailers-szel együtt, és hát nálunk hamarosan majd érkezik a terepjáró 15 órakor, és ma ugye egy téma várja önöket, ugyanis a Lendvai Színház és Hangversenyterem szabadtéri színpadán tegnap este megtartotta a Lendva község a központi ünnepi rendezvényet, ugye az államiság napja alkalmából. Magyar János polgármester köszöntötte a jelenlévőket, Igor Baocsár mondta az ünnepi beszédet, ugye a Független Szlovén Köztársaság első kormányának belügyminisztere, kulturális műsorban az Eros Ivokál együttes lépett fel, meg ugye volt balett a Csillagok alatt, gálaműsor, ez ugye minden éven hagyományos. No, és Fticsárides ott volt ezen a gálaműsoron, úgyhogy erről jön majd a beszámoló. 15 órakor a terepjáróban, számítunk a figyelmükre.

nekem, ugyanannyira tetszel. Nem a szépség szobra vagy, hanem egy igazi ember. Éjek és nappalok, ördögök, angyalok,

0: örökségünk.
1: Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannonia földjén Pincétől Piránig, világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor.
0: Örökségünk!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Június 25-e van a csütörtök, ez pedig a Muravidéki Magyar Rádió, ahol pedig következik a terepjáró, és ma egy témával várjuk Önöket, úgyhogy nézzük is, mi ez a téma. A Lendvai Színház és Hangversenyterem szabadtéri színpadán tegnap este tartották meg Lendva községi központi ünnepi rendezvényét az Államiság napja alkalmából. A jelenlévőket Magyar János polgármester köszöntötte, ünnepi beszédet pedig Igor Baucsár, a Független Szlovén Köztársaság első kormányának belügyminisztere mondott. A kulturális műsorban az Eroszi Vokál Együttes lépett fel, az ünnepséget pedig a Baletta a Csillagok Alatt című gálaműsor zárta, amelyben a Balták 2026 országos balettverseny díjazottjai, valamint a Budapesti Táncművészeti Egyetem fiatal táncosai mutatkoztak be. Ticserines beszámolója.
3: Szlovénia 1991. június 25-én nyilvánította ki függetlenségét. Ezzel új fejezetet nyitott történelmében. Az Államiság napján országszerte ünnepségekkel emlékeznek meg az önálló szlovén állam megszületéséről és a függetlenség kivívóiról. A Lendva község által szervezett központi ünnepségen elsőként Magyar János polgármester köszöntötte a jelenlévőket.
4: Idén már 35 éve annak, hogy Szlovénia a függetlenség és az önállóság útjáról lépett. Egy ország életében 35 év talán nem hosszú idő. Mégis elegendő, ha ahhoz, hogy büszkén tekintsünk vissza az elért eredményekre és megtett útra. Ez az idő alatt hazánk modern, sikeres és nemzetközileg elismert állama vált. Felépítettük saját intézményeinket, megerősítettük a demokráciát, fejlesztettük gazdaságunkat, kultúránkat és közösségi életünket. Mindenekelőtt pedig bebizonyítottuk, hogy képesek vagyunk felelősséget vállalni saját jövőnkért. Ugyanilyen büszkeséggel tekinthetünk vissza Lendva fejlődésére is. Városunk és községünk az elmúlt évek során folyamatosan gyarapodott, szépült és fejlődött. Számos beruházás valósult meg, javult az infrastruktúra, új lehetőségek nyíltak az itt élők számára. A független Szlovénia egykor bátor állam volt. Voltak, akik kezdettől fogva hittek benne. Mások óvatosabban szemlélték a változásokat. Az elmúlt évtizedek azonban igazolták, hogy a függetlenség melletti döntés helyes volt. Olyan lehetőségeket teremtett nemzetünk számára, amely

0: melyek erősítették önbizalmunkat, fejlődésünket és jövőképünket. Lendván különösen büszkék lehetünk arra, hogy különböző nemzetiségek és kultúrák évszázadok óta a békében és együttműködésben élnek egymás mellett. Azok a jogok és lehetőségek, amelyekkel ma rendelkezünk, nem magunktól értődőek. Ezek közös örökségünk részét képezik, amelyet kötelességünk megbecsülni és továbbadni. Ezért fontos, az ünnepek alkalmával ne csak jogainkra gondoljunk, hanem felelősségünkre is. Felelősségünkre hazánk iránt, amely szabadságot biztosít számunkra. Felelősségünkre a demokrácia iránt, amely lehetőséget ad arra, hogy hallassuk hangunkat. És felelősségünkre közösségünk iránt, amelynek mindannyian részesei vagyunk.
1: Mondta Lendva község polgármestere. Ünnepi beszédet Igor Baucsára, Független Szlovén Köztársaság első kormányának belügyminisztere mondott. Beszédében felidézte a függetlenséghez vezető történelmi eseményeket, az akkori politikai és nemzetközi kihívásokat, valamint hangsúlyozta, hogy az önálló szlovén állam létrejötte, korán sem volt magától értetődő.
2: Myslím pa, da je, bom rekel, naš velik dosežek to in na to moramo biti posebej ponosni.
1: Úgy gondolom, egyik legnagyobb eredményünk, és erre különösen büszkék lehetünk, hogy olyan államot építünk, amelyben mindenki számára van hely. Az állam az a közös pont, ahol mindannyiunknak találkoznunk kell, függetlenül attól, mit gondolunk, vagy milyen politikai meggyőződést vallunk. Az állam minden nemzet számára az egyik legfontosabb érték. A világon számos, a szlovénnél jóval nagyobb lélekszámú nemzet él, amelynek nincs saját állama. Korábban biztonságunkat az osztrák-magyar monarchiában, majd Jugoszlávián belül kerestük. Ma pedig ezt a biztonságot az Európai Unió, amely komoly kihívások előtt áll, és természetesen a NATO biztosítja számunkra. Bízom benne, hogy ezen a téren sikeres politikát folytatunk, és az Államiság napja alkalmából gratulálok Önöknek. Éljen a demokratikus Szlovénia! Emelte ki Igor Baucsár ünnepi beszédében. A kulturális műsorban az Eroszi Vokál Együttes működött közre, az ünnepi est pedig a Baletta Csillagok Alatt című gála műsorral zárult. A Baltek 2026 országos balettverseny díjazottjai, valamint a Budapesti Táncművészeti Egyetem fiatal táncosai léptek színpadra.

Csütörtök van, és június 25-e, ez volt a terepjáró itt a Muravidéki Magyar Rádióban, amit megtalálnak ugye a honlapunkon is, mmr.si, illetve képeket is láthatnak, úgyhogy ajánljuk a figyelmükbe, és továbbra is jó rádiózást kívánunk!

Kedves hallgatóink! Ma esti népzenei adásunkban Szent Iván napja alkalmából a magyar nyelvterület északi tájaira kalauzoljuk Önöket, ahol a Szent Iván néi népszokásokhoz kötődő zenei hagyományok is megszólalnak. Tartsanak velünk ma este 17:00-től.

15:25 a pontos idő, csütörtök van, június 25-e, és 5 perc múlva, tehát 15:30-kor a Szlovén TV2-es csatornáján a Vendégem című műsort láthatják, benne pedig nem más, mint Horváth Robit, úgyhogy ajánljuk azt is a figyelmükbe, 5 perc múlva, tehát Szlovén TV2-es csatornáján, tekintsék meg!

0: Tappancs és társai.
1: Húsz évvel ezelőtt alakult meg hivatalosan az a civil szervezet, amely a Muravidéken az állatbarát önkénteseket tömöríti. A két évtizedes munka, amely a bajba jutott, kilátástalan állapotban talált, és a jobb jövő biztosításának szándékával felkarolt állatok sorsának egyengetésével járt és jár, folytatódik. Ez elég ok arra, hogy a Tappancs és Társai magazin műsorban bemutassuk a Muravidéki Állatvédő Egyesületet. És ha már kóbor állatokról esett szó, ezeket környékünkön is sok jó ember felkarolja. Berden Magda nyugalmazott tolmács elmeséli, hogy ő miért tette. Tappancs és Társai szombaton 14 óra 15 perckor.

Ahogy a mai nap kapcsán már többször is említettük, hogy az államiság napja van Szlovéniában, tehát ünnep munkaszüneti nap, viszont meg kell említeni azért azt is, hogy ezen a napon ma született, tehát Karinthy Frigyes, magyar irodalom egyik legeredetibb és legszellemesebb alakja. 1887. június 25-én született Budapesten. És ugye nem csak humorista volt. Író, költő, újságíró, műfordító, kritikus. Szinte minden műfajban alkotott. Bár sokan elsősorban a humorával azonosítják, kortársai nagyon komoly gondolkodónak tartották. 1912-ben jelent meg legendás paródia kötete, amelyben korának ismert íróit utánozhatatlan pontossággal. Azóta is a magyar irodalmi paródia egyik alapműve, az Így írtok ti, ugye, ezt tette országossá ismerté. Mindenki ismeri, még ha nem is tudja. A Tanár úr kérem generációk számára tette emlékezetessé az iskola éveket, rengeteg idézete máig él a köznyelvben. Egyébként pedig orvosnak is készült. Egyetemre járt, először matematika-fizika, majd orvosi irányba is, de végül nem szerzett diplomát. A tudományos érdeklődés azonban később is végig kísérte az életművét. Egy világhírű gondolat is hozzá köthető, ugye sokan nem tudják, de a hat lépés távolság gondolatának egyik korai megfogalmazása az ő Láncszemek című novellájában jelent meg 1929-ben. Egyébként utána később ezt a tudomány is kutatta, és ez ugye az, hogy hány lépésre vagy készfogásra vagyunk egymástól a világon, és hát a tudomány most 3,5-4 kapcsolatról beszél, tehát annyi kapcsolat, és akkor bárkihez odaérhetünk. Tehát Karinthy Frigyes volt az, aki először azt mondta, hogy 6 lépés, és akkor az ismerősön keresztül már akár el lehet tudni például az amerikai elnökhöz is. No, a saját betegségéből egyébként irodalom lett, ugyanis agyidaganata után írta meg egyik legismertebb művét, az Utazása a koponyám körül című különleges, egyszerre megrázó és ironikus könyvet is. No, és akkor még egy Karinthy gondolat így a végére. Humorban nem ismerek tréfát. Ez is tőle származik. Nálunk pedig akkor jön most a Hiperkarma, utána pedig meghallgatjuk a 7 zeneszámát.

Aldénes, jöjj vissza nyár, és ugye a 7000-es számát hallhattuk a Moravéki Magyar Rádióban. Hát nem kell kérni a nyarat, hogy jöjjön vissza, mert itt van még hozzá, úgy rendesen, ugye a hőmérsékleteken is érzünk meg, a napsütésen is. És hát maradni is fog még egy ideig, sőt, a hétvégén még melegebb is lesz, és tényleg többek között Szlovéniában is például narancssárga riasztás van érvényben mára és a következő napokra, ugye a nagy hőség miatt, a hőségterhelés miatt, ezért mindig ugye jön a felhívás, hogy ha tehetik, tartózkodjanak árnyékban, fogyasszanak sok folyadékot, és ha nem muszáj, akkor ne végezzenek nehéz fizikai munkát ebben a melegben. Inkább hallgassák a rádiót. Jó rádiózást, szép délutát mindenkinek. 15:50 perc a pontos idő.

8 rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

Na, a foci VB-vel kapcsolatban még csak annyit, hogy a legjobb harmadik helyezettekkel, ugye, akik még tovább jutnak, mert 8 tovább jut, és Boszniára a meccs után jelenleg az első helyen van a harmadik helyezetteknél a sorrendjében, és ez azt jelenti, hogy Bosznia már biztos tovább jutó, tehát ott lesznek a legjobb 32-ben. Jelenleg amúgy Svédország van a második helyen, Horvátország a harmadik, tehát ugye nekik azért még egy mérkőzésük lesz, úgyhogy ők még akár máshogy is előre juthatnak, viszont Bosznia megcsinálta, úgyhogy ez csak gratulálni tudunk. Jön a Budapest bár, és a A, dubioza kollektív jön, és I'm from Bosnia, take me to America című daluk.

Na ez volt, tehát akkor a Dubioz a kollektív, és akkor ezután mindjárt érkezik a Budapest Bár és a 20 000 éjszakás kaland, na utána pedig akkor jön a visszapillantó, és visszapillantunk 2016 júniusára, amikor utolsó hetében zajlott a 26. nemzetközi levéltári kutatótábor. A kutatási anyagból Szednya-Bisztricán nyílt kiállítás, és Szabó Márki is ott járt, mi pedig erre majd visszapillantunk, de előtt akkor ugye még a Budapest Bár.

0: Visszapillantó. Válogatás a Muravidéki Magyar Rádió archívumából.
1: június 2016 utolsó hetében zajlott a 26. Nemzetközi Levéltári Kutatótábor. A kutatási anyagból Srednyabisztricán nyílt kiállítás. Szabó Márk 2016. június 30-án készített összeállítása következik.

Pál Ferenc vagyok, a Szombathelyi Levéltár, Vasmegyei Levéltár levéltárosai. A tábor főszervezője Paksi Zoltán kollégám volt, Gordana mellett. Én tulajdonképpen csak a gyerekeket kísértem, illetve segítettem a kiállítás összeállításában. Természetszerűleg ez három levéltárnak a projektje, a Vasmegyei Levéltári, a Zala-megyei Levéltári, illetve a Maribori Levéltári. Mind a három levéltár küldött ebbe a táborba a gyerekeket. Célja az volt, hogy ezek az elsősorban városi gyerkőcök kicsit megismerjék mind a magyar, mind pedig a muravidéki vidéket, a vidéken élők életét. Azoknak a már elporlat, elmúlt embereknek az életét, akik ezen a földön éltek, dolgoztak, meghaltak.

0: Söveges Lipovsek Gordánával beszélgetünk, a maribori területi levéltár munkatársával. Milyen volt idén a hangulat, a merítés, milyen volt a terep, tehát a falvak?
1: Az idei 26. tábor, gondolom, hogy az egyik legjobb táborok közé sorolhatnám. Nagyon jó folyt a munka, az anyag, az is nagyon érdekes, nagyon gazdag anyagra bukkantunk.
0: Mondjuk el még egyszer, hogy honnan érkeztek diákok, azt tudom, hogy Lendváról, Muraszombatból, például Magyarországról, merről?
1: 4 diák Zalaegerszegről érkezett, és 2 diák Szombathelyről, de ezek már hallgatók, és már másodszor és harmadszor vannak a táborban.
0: Mennyire volt előkészítve a terület, a terep?
1: Magyarországon legtöbbször úgy van, hogy a polgármesterekkel járjuk be a falut, úgyhogy az nagyon sokat segít, mivel hogy tényleg idegen embernek járják a falut, és egy kicsit kellemetlen is úgy bekopogni, nem tudod, ha beengednek az emberek, ha mesélnek magukról, de Szlovéniában pedig tényleg úgy van, hogy házról-házról járunk, be kellett kopognunk, és el kellett magyaráznunk, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, miért is jöttünk, mit is szeretnénk, de annak ellenére gazdag anyagot találtunk, nagyon sok a fénykép.
0: Hogyha egy-két konkrét példát tudnánk mondani, hogy mi volt az, ami tényleg a legizgalmasabb volt?
1: Igen, van egy nagyon jó fénykép, az 1926-ban csinálták, és pedig úgy hiszem, hogy Chicagóban, Amerikában, és a biciceg vannak a fényképen, akik kivándoroltak a faluból, tehát valamikor az első világháború előtt és azután, és egy nagy közös fényképet csináltattak egy alkalommal, és ezt úgy látszik haza is küldték, és be van keretezve, és ott biztosan 30-40 ember azon a fényképen rajt van.
0: Nem furcsálják Márokföldön azt, hogy ide mondjuk szlovén diákok érkeznek, vagy itt Bistricén nem furcsálták azt, hogy ide magyarul is tudó diákok, vagy magyarországi diákok jönnek, hogy miért teszik ezt?
1: Igen, volt egy érdekes helyzet itt Épít Besztercén. Első nap, amikor ide jöttünk, bekopogtam tehát egy házhoz, aztán elmondtam, hogy maribori levéltárból érkezik, és a hölgy azt mondta, hogy jöjjünk vissza másik nap, hogy majd valamit keres, és akkor visszajöttünk másik nap, és látta a magyar kocsit, és úgy furcsán nézte, hát, hogy most hogy is létezik ez, tehát hogy lehetséges, hogy én mondtam, hogy Mariborból vagyok, és most egy magyar autóval jöttem hozzájuk. De amúgy, tehát úgy a szlovén oldalon, mint a magyar oldalon, ez nem volt semmi különleges, a helybelieknek is szívesen vártuk, meséltek magukról, úgyhogy nagyon jó tapasztalatokat szereztünk.

0: Az anyagot tehát négy faluban gyűjtötték a diákok és a levéltárosok. A vitrinekben pedig tematikusan állították ki a dokumentumokat. Például a vallási, a gazdasági, a családi életre összpontosítva. Részletesebben a Zala megyei levéltár igazgatóhelyettese, dr. Káli Csaba mutatta be az idei tábor eredményeit. Idén egyébként olyan dokumentumot is találtak, amely 1849-ből való.
1: Hartmann Szamira vagyok, és a Lendvai kétnyelvű középiskolába járok.
2: Jordáki Maximilian vagyok, én is a Lendvai iskolára jöttem.
3: Nem harapott meg kutya, nem ütöttek meg titeket bottal, nem zavartak valahonnan el?
1: Nem.
3: Tehát unalmas volt ez a hét.
2: Nem mondhatjuk, hogy unalmas volt, mert sok mindenre jártunk, mindenfélét láttunk, és sok érdekes történetet hallottunk az öregebbektől, és sok újat megtanultunk, hogy éltek valamikor.
1: Sokan meséltek életükről, hogy hogyan is éltek itt Besztercén, és hogy sokan el is költöztek a világháborúk folyamán. Nem volt épp jó élet. Képeket is gyűjtöttünk, és akkor ezek a képek alapján is kérdeztük az öregektől, hogy mi is történt ezeken a képeken, vagy hogy folyt akkor az élet, és akkor meséltek nekünk.
2: Voltunk Szednya-Bisztricán, Felső-Bisztricán, tehát Magyarországon pedig Márokföldön voltunk, és Zala-Szombatfán.
3: Hol volt a legnagyobb fogás, mondhatni?
1: Itt Szlovéniában, mivel Magyarországon úgy volt, hogy a polgármester elintézte, hogy csak oda mentünk, ahol voltak képek, itt meg háztól-háztól mentünk, és hogyha nem is találtunk valamit, akkor is valamit meséltek nekünk.
3: Segítettek előkészíteni a terepet itt ott. Egyébként tényleg így a mentorokkal milyen volt a munka, és a többiekkel Muraszombatból, Magyarországról, a többi ilyen hasonszörű diák, mint ti?
2: Hát nagyon-nagyon gyorsan ismerkeztünk meg, és barátságosak voltak mindenki, hát a mentorok is, meg a többi diákok is.
3: Volt-e azért egy kis szórakozás? Egy kis foci meccs nézés, vagy valami kirándulási ilyesmi, a lazább dolog?
1: Hát igen, vacsora közben is szoktunk beszélgetni, és akkor igen, meccset is néztünk. Meg hát utolsó este, tehát tegnap egybeültünk, és hát beszélgettünk, és meséltünk egymásnak, amit még nem tudunk egymásról.
3: Miért jöttetek ebbe a táborba?
2: Érdekelt, hogy mi is történik ebbe a táborba, és mit is csinálnak ebbe a levéltáros táborban.
1: Az biztos, hogy történelmet nem megyek tanulni tovább, de érdekelt, hogy is folyik ez a tábor, mivel voltam sok táborban, de egyik sem volt ilyen történelmi kutatói tábor.
4: Visszapillantó. Válogatás a Muravidéki Magyar Rádió archívumából. A Muravidék hullámhossza. MMR

Nagy az időjárás, az egy olyan téma, amiről mindig lehet beszélni, mert mindig van. Mert van ilyen, vagy olyan, de van. És ezzel kapcsolatos a következő hír is, amit az Index között. Más a műoldas megfigyelései szerint ugyanis 2026. júniusában visszatért az El Niño jelenség a Csendes-óceán térségébe. Az óceán egyes részein a víz melegebb a szokásosnál, és a vízszint is magasabb, ami a kutatók szerint egy erőteljesebb esemény kialakulására utalhat. A jelenség végső intenzitásának meghatározásához további megfigyelések szükségesek. No, a Nemzeti Óceán és Légkör Kutatási Hivatal június 11-én hivatalosan is kihirdette az El Niño kialakulását, miután a Csendes-óceán középső és keleti egyenlítői térségében a tengervíz felszíni hőmérséklete több egymást követő hónapon keresztül legalább fél fok Celsiusszal meghaladta a sok éves átlagot. A NOAA, tehát ugye a Nemzeti Óceán és Légkörkutatási Hivatal bejelentését megelőzően a Sentinel-6 Michael Frelich műhold már június 8-án olyan eltéréseket rögzített, amelyek az El Niño erősödésére utaltak. A NASA Jet Propulsion Laboratory kutatói által feldolgozott adatok szerint a Csendes-óceán középső és keleti részén a vízszint az átlagosnál magasabb volt. Kutatók szerint a melegebb víztérfogata megnő, ezért, hogy a tengeri felszín magasság közvetett módon az óceán hőtartalmának egyik fontos mutatója. A mérésekkor a Kelvin hullámok jelenlétét is azonosították, amely több száz kilométer széles melegvíztömegek, amelyek a Csendes-óceán nyugati részéből kelet felé haladnak. A jelenség kialakulásában szerepet játszik a passzátszelek gyengülése vagy átmeneti megfordulása, amely lehetővé teszi a meleg víz felhalmozódását a keleti térségekben. Na, ennek következtében csökken a mélyebb, hidegebb víz felszínre áramlása az amerikai kontinens Csendes-óceáni partvidéke mentén. A kutatók szerint a tengeri felszíni magasság mérése ezért különösen fontos, mert nem csak a felszíni hőmérsékletet tükrözi, hanem azt is megmutatja, mennyi hő tárolódik a felszín alatti vízrétegekben. A nagyobb hőtartalék jelentősebb hatással lehet a globális időjárás és éghajlati folyamatokra. Severny Fournier, a NASA JPL tengerszint kutatója és a Sentinel-6 program helyettes tudományos vezetője szerint a nyugat-csendes-óceáni viszonyok 2026. júniusának elején több szempontból hasonlítottak az 1997-es helyzethez, amikor a rendkívül erős El Niño alakult ki. Ugyanakkor a kelet-csendes-óceáni térségben egyelőre gyengébb melegedést figyeltek meg, mint az akkori esemény azonos szakaszában. A szakemberek további meleg Kelvin hullámok érkezését várják a Csendes-óceán keleti részén, ami az El Niño további erősödését vetíti előre. Jelenleg úgy tűnik, hogy ez egy nagy jelenség lesz, nagyobb, mint amit a múlt héten mondtam volna, de még több megfigyelésre van szükségünk ahhoz, hogy tudjuk, mi fog történni, fogalmazott Severin Fournier az ügynökség közlése szerint. No, az El Niño világszerte jelentős időjárási következményekkel járhat. Csapadékosabb időt okoz az Egyesült Államok délnyugati részén, még Indonéziában és Ausztráliában gyakran szárazságot idéz elő. Kutatók szerint az erősödő jelenség a következő hónapokban több térségben befolyásolhatja a hőmérsékleti és csapadék viszonyokat, így az óceáni folyamatok további megfigyelése kiemelt jelentőségű marad. Az ENSZ meteorológiai világszervezete korábban jelezte, globális átlag hőmérséklet emelkedést és szélsőséges időjárási viszonyok fokozódását hozhatja magával az idei El Niño. Júniustól augusztusig átlag feletti hőmérsékleteket hozhat a világ legnagyobb részén, és akár novemberig is eltarthat. Mi pedig akkor most álljunk tovább zenével.

16 óra 51 perc, a pontos idő, és csütörtök van, ugye június 25-e, ez pedig a Moravidéki Magyar Rádió. Még egy kis zene érkezik, aztán hamarosan majd megnézzük azt is, hogyha esetleg valamit módosult-e az időjárás jelentés, úgyhogy maradjanak velünk, egy kicsit zenélünk, Berék érkeznek, úgyhogy Sváci Eszterrel együtt, meg itt lesz a Big Mountain, utána pedig akkor rápillantunk az időjárásra.

Na, a Moravidéken jelenleg ugye szépen süt a nap, szinte nincs is felhő az égbolton, és 34 fokot mérünk jelenleg, hát ugye árnyékban. Egyébként pedig a narancssárga riasztás ugye továbbra is érvényben van, meg lesz a következő napokban is a nagy, magas hőmérsékletek miatt. Viszont azt mondják a meteorológusok, hogy Szlovéniában az este folyamán marad a derült időjárás, sőt, ahol van a némi szélmozgás, az is megszűnik majd. És holnap akkor ugye folytatódik a derült és meleg időjárás. Némi kis keleti irányú szélre lehet majd számítani Szlovénia középső részén elsősorban. Reggel viszonylag azért friss lesz a hőmérséklet, 13-18 fok közt alakul, úgyhogy lehet szellőztetni. Viszont a nap folyamán ismételten akkor jönnek a nagyobb hőmérsékletek, 32-37 fok közt lesz majd a csúcsérték. Szombaton és vasárnap is folytatódik majd a derült, meleg időjárás, vagyis hát hőség lesz, hiszen a hétvégén is több helyütt akkor ilyen 34-35, sőt 36 fokra is lehet majd ezt számítani. Magyarországra is nagyjából hasonlók az előrejelzések, ugye ma még szinte mindenütt felhőtlen az ég, csapadék, arra nem lehet számítani, mérsékelt vagy gyenge a légmozgás, na és hajnalra majd egyébként ilyen 14-21 fok közé hűl le a levegő, de idegre hajlamos helyeken kicsi hűvösebb, belvárosokban, vízpartokon pedig ugye melegebb lehet. Holnap nagyrészt felhőtlen vagy derült napos idő várható, középső és az északkeleti megyékben képződhet kevés gomoly felhő, de csapadék, azokon a részeken sem lesz. A légmozgás is többnyire mérsékelt marad, és a legmagasabb nappali hőmérséklet holnap Magyarországon 33-38 fok között alakul. Szombaton is ugye derült időjárás és hűség az, amire készülni kell. Helyenként némi kis gomoly felhők megjelenhetnek az égbolton, vagy fátyolfelhők, de azért a napsütés lesz majd a domináns, és ugye 35-36 fokokra lehet számítani. Vasárnap pedig úgy szintén, sőt, akkor már inkább 1-2 fokkal talán több is, 37 fok is lehet itt a térségünkben, de aztán egyes helyeken pedig például Kiskunhalas vagy Szeged környékén ugye 39 fokra is lehet készülni, vagy például Nyíregyháza térségében is. Úgyhogy azért meleg lesz, erre pedig akkor mindenképp majd figyeljünk oda sok folyadékkal és sok árnyékban töltött idővel. Folytassuk egy kis zenével, 17:03 a pontos idő, csütörtök van, június 25-e.

Kedves hallgatóink! Ma esti népzenei adásunkban Szent Iván napja alkalmából a magyar nyelvterület északi tájaira kalauzoljuk Önöket, ahol a Szent Ivánnéi népszokásokhoz kötődő zenei hagyományok is megszólalnak. Tartsanak velünk ma este 6:45-től.

Egyelőre jegeli a Fenyő Miklós szoborügyét a 13. kerületi önkormányzat, derül ki a testület mai közleményéből. A kerületben szobrot állítottak volna január végén elhunyt zenész legenda tiszteletére, aki ezer szállal kötődött a városrészhez, és díszpolgári címet is kapott 2004-ben. Emlékét az elmúlt időszakban filmvetítéssel, számainak koncertsorozaton való játszásával és különböző kulturális programokkal ápoltuk. Ebbe az emlékezett politikai sorba illeszkedett a szoborállítással kapcsolatos szándék, írják. Hozzáteszik ugyanakkor, hogy az elmúlt időszakban a nyilvánosságban kialakult vita, különböző szakmai álláspontok megismerése a folyamat újragondolását teszi szükségessé. Habár a szakmai zsűri a bemutatott szobortervet a bírálaton elhangzott észrevételek megfontolásával elfogadásra és kivitelezésre javasolta, úgy döntöttek, hogy a megvalósításról szóló előterjesztést leveszik a képviselőtestület csütörtöki ülésének napirendjéről. Ezek alapján egyelőre korán sem biztos, hogy a közeljövőben lesz fenyőszobor, habár már a pontos helye is megvolt, a Szent István Park 26-os szám előtt kapott volna helyet. A kerületi polgármester Tóth József nemrég fotókat is posztolta a gipszmaketről. A pályázatra érkezett tervek közül Orbán előtt szobrászművész alkotását javasolta megvalósításra a szakmai zsűri, ami azonban nem aratott osztatlan tetszést. Egyrészt a kommentelők is betámadták, másrészt meg petíció is indult ellene, még Szikora Róbert Fenyő egykori zenésztársa is a nem tetszését fejezte ki. Úgyhogy egyelőre nem lesz Fenyő Miklós szobor, és hát még akkor úgy tűnik, hogy tárgyalások lesznek róla. Aztán lehet, hogy majd valamikor a jövőben mégiscsak meg lesz. Imagine Dragons-szel megyünk tovább, McClub 54-jel, aztán itt lesz Elias Gyula és Rózsa Magdival.

Nem készül el az életrajzi film Madonnáról, miután az énekesnő összeveszett a Universal Studioval a produkció költségvetésén. Talán egyszerűen csak nem hittek benne, mondta a popstar a Universalról, amely Julia Garner főszereplésével akart filmet készíteni az életéről. Habár ugye a zenészek életéről készülő filmek azok most valamilyen trendben vannak, habár Michael Jacksonról annyira nem jól sikerült. Na mindegy. Madonna elmondta, hogy a költségek csökkentése érdekében javasolta a forgatás Szerbiába költöztetését, de a stúdió nem fogadta el az ötletet. A projekt először 2020-ban jelent meg, akkor Madonna azt tervezte, hogy Diablo Cody forgatókönyv alapján rendezi meg a filmet. Elengedhetetlen, hogy a saját hangommal és látásmódommal osszam meg életem hullámvasútját, mondta akkor. Később a korai karrieréről szóló Blonde Ambition című film tervét is bírálta, ennek a jogait 2017-ben szerezte meg a Universal. Miért akarna Universal Studios egy olyan forgatókönyv alapján filmet készíteni rólam, amely tele van hazugságokkal, írta akkor Instagram bejegyzésében. Madonna korábban két játékfilmet rendezett, számos szerepet is eljátszott, többek között a Kétségbeesve keresem Susant, a Dick Tracy vagy épp az Evita című filmben. No de, most akkor úgy tűnik, hogy életrajzi film viszont nem készül.

Szerdán délelőtt 10 órakor megnyitja kapuit az idén 18. alkalommal megrendezett Baranyai Fesztivál. Fishing on Orrfőről van ugye szó. Zenei program délután az egyik szervező, Lovasi András zenekarának, a Kis Csillagnak a koncertjével kezdődik, de előtte már délben elindul az első sör és fröccs túra. Az erdei semmitiszáson pedig kulturális kerekasztal beszélgetést tart a Partizán önkéntes közönsége. Orrfőn adja ide egyetlen fesztivál koncertjét Heaven Street 7 mellett a Kistenyén és az Isten háta mögött is. A 4 napon át 6+1 színpadon zajló rendezvényen 100-nál is több produkció szerepel. A fesztivál évről évre egyre inkább összművészítivé terebélyesedik, koncerteken kívül idén is lesz szabadtéri képzőművészeti kiállítás, Bertok pódiumon irodalmi beszélgetés, esténként mozi nagyjáték filmekkel és rövid filmekkel, éjjel egytől moldvai balkáni táncház. Tavalyról visszatapsolták a sportteraszt, a szabadtéri foglalkozásokon aerobik, pilates, thaibox, mindenki tehát formába hozhatja magát. A bérletek és a napjegyek idén is már hetekkel a nyitány előtt elkeltek. Úgyhogy Kis Csillag adja a nyitó koncertet, az este fő fellépje pedig a hosszú idő után újra néhány koncertre összeálló Heaven Street 7 lesz. Vagyis szerdán indul a Fishing on Orrfő. Nálunk pedig jön is a Kis Csillag, tőlük most a Szeretnivalója című dal érkezik.

Na, hogy Európa nagy részét rendkívüli hőhullám sújtja, amelynek már súlyos következményei vannak. Spanyolországban a tartós forróság miatt több mint 200 ember vesztette életét, miközben az ország több régiójában továbbra is extrém magas hőmérsékleteket mérnek. Franciaországban több tragikus eset is történt a hőség miatt. Az egyik legmegrázóbb esetben egy 3 éves gyermek halt meg egy autóban, miután a járműben maradt a nagy melegben. A hatóságok több helyen vörös riasztást adtak ki, iskolákat zártak be és óvintézkedéseket vezettek be. Franciaországban közben júniusi melegrekord is született, és az ország több pontján az éjszakák sem hoztak érdemi lehűlést. A Sloen RTV-n lévő cikk arra is kitér, hogy a mediterrán térségben és Nyugat-Európában egyre gyakoribbak és intenzívebbek a hőhullámok, amelyeket a szakértők a klímaváltozás erősödő hatásaival és összefüggésbe hoznak. Több országban külön figyelmeztetik az embereket az idősek, gyermekek és szabadtéri tevékenységek fokozott kockázataira. Úgyhogy többször említettük már mi is, vigyázzanak magukra. Magosi Brothers Company-vel és Eric Claptonnal megyünk tovább.

18:01 perc a pontos idő, mindjárt érkezik a Zakatona vonat című dal, utána pedig zakatol majd a népzene, mert Takács Tamás felvétele után érkezik a népzenei műsor, és Hunyadi Péter várja önöket, úgyhogy mindenképp számítunk továbbra is a figyelmükre. Takács Tamás, majd népzenei műsor.

Kedves hallgatóink! Önök a Muravidéki Magyar Rádió népzenei adását hallgatják. A mai alkalommal Szent Iván napja alkalmából a magyar nyelvterület északi tájaira kalauzoljuk Önöket, ahol a Szent Ivániai népszokásokhoz kötődő zenei hagyományok is megszólalnak. A felvezetőben Ipolymenti párosító és tűzugró énekeket hallgattunk Méri Rebeka előadásában. Üdvözlöm Önöket, Hunyadi Péter vagyok, népzenész. A magyar hagyományban a június hónapot Szent Iván havának nevezték. Június 24, keresztelő Szent János vagy, ahogy a népdalokban halljuk, virágos Szent János ünnepe. Ez az ünnep az év leghosszabb napjához, a nyári napfordulóhoz kötődik, mely ősi jelentéstartalommal bír, és már a kereszténység előtti időkben is jelen volt a különböző kultúrákban.

A keresztény világban a nyári napfordulóra eső keresztelő Szent János ünnepe az 5. században lett általánossá. Hazánkban a 16. század óta biztosan, de valószínűleg már régebben is örömtüzet gyújtottak ezen az ünnepen, melynek központi eleme, hogy a rítus során a lányok által gyűjtött tüzet a legények és a lányok párban vagy egyedül átugrották, ami egészség és szerelem varázsló erőt, valamint a gonosz erők elűzését szolgálta. A tűzgyújtást tűzcsóvák forgatásával, a lobogózással és hazánk egyes területein, főleg Nyitra megyében hosszú éneksorozattal, a szentiváni énekekkel kísérték.

A Zoborvidék, vagy másképpen Zoboralja, Nyitra város szomszédságában, a Zobor és Gimes hegyek aljában fekvő magyar településcsoport megjelölésére használt tájnév. A honfoglalás koráig visszanyúló, szélesebb kiterjedésű nyitrai magyarság maradványa a 18. században szakadt el a tömb magyarságtól, és sajátos fejlődésű és kultúrájú tájai csoportként az északi magyar nyelvterület egyetlen magyar szórványszigete. A falucsoport elszigeteltségének köszönhetően számos régi kulturális elemet őrzött meg a magyar néphagyományokból. A Szent Ivánéi tűz gyújtása mellett ilyen a hangszeres népzenére jellemző duda hagyomány is.

Az oborvidéki falvak peremtái helyzete, nyelvszigetté válása számos archaikus jelenség fennmaradását eredményezte, amelyek különösen a folklórban az utóbbi évekig töretlenül éltek. Ez lehetett az oka annak is, hogy Kodály Zoltán a 20. század elején Zoborvidéken kezdte népzenei gyűjtéseit. A következő felvételeinken Kodály Zoltán zsérei gyűjtéseiből való népzenei összeállítást hallgathatunk Bárdosi Ildikó, Molnár Miklós és Csupin Pál előadásában.

Az énekes hagyományok gazdagsága és régisége a Ballada kincsben is megmutatkozik. Az Elment a két lány virágot szedni kezdetű legényválogató dal a Lakodalmi vacsorák hagyományos dala. Régi stílusú, kis hangterjedelmű magyar népdal. Legrégibb szövegváltozata egy 1755-ös erdélyi énekeskönyvben maradt fenn. A most hallható dallam változatot Kodály Zoltán gyűjtötte 1908-ban Nyitra-Egerszegen.

A kiváló csallóközi fiatal népzenészekből álló Pósfa zenekar a felvidéki magyar népzene hiteles megszólaltatója. A Felvidékről szeretettel című lemezükön hallható zaborvidéki összeállításukban az énekes hagyományok mellett a tájegység népi tánczenéje is megszólal.

Az oborai településeken a helyi hagyományőrző csoportok rendszeresen felelevenítik és színpadra viszik a régi lakodalmi szokásdallamokat és jellegzetes falu csúfolókat. A lakodalmakban megjelenő régebbi és újabb dallamvilág közötti stíluskülönbség jól hallható következő két felvételünkön.

Kedves hallgatóink! Mai adásunkban Szent Iván napja alkalmából a nyári napfordulóhoz tartozó népszokásokban leggazdagabb tájegység, az Obor-vidék dallam hagyományait elevenítettük meg. Utolsó összeállításunkban a duda zene és a vonós zenekarok közötti átmenet, a vonós duda utánzás jelenik meg Csonka Ferenc és zenekara jóvoltából. Ezzel a felvétellel megköszöni a figyelmüket a műsorvezető Hunyadi Péter. Tartsanak velünk a jövő héten is. A viszont hallásra!

18:55 perc a pontos idő. Muravidéki Magyar Rádiót hallják, ahol pedig a délutáni csapat lassan elindul hazafele. Viszont önök maradhatnak bátran továbbra is az MMR társaságában, mert jön hamarosan majd a mese, aztán Magyar Nóták és Csárdások, 20 órakor megismételjük a terepjárót, 21 órakor pedig a Podgyász című műsort. Meg utána is szól majd az MMR. Úgyhogy hallgassanak bennünket. Holnap hajnaltól pedig ismételten élő vezetett adás. Király Tomi volt a hangtechnikus, a zenéket Király Boglárka válogatta. Köszönjük tehát, hogy velünk voltak, és mindenképp maradjanak továbbra is az MMR-re. Na egyébként pedig azért azt még mondjuk el, hogy estére úgy tűnik, hogy 20 fok alá esik majd a hőmérséklet, inkább mondjuk hajnalra, és hogyha korán kelnek, akkor mindenképp szellőztessenek egy jót, mert holnap is ismételten melegre kell készülni, sőt, a következő napokban is ugye narancssárga riasztás van érvényben, úgyhogy mindenképpen tartózkodjanak árnyékban, fogyasszanak sok folyadékot, és ha tehetik, akkor ugye nagyon vigyázzanak magukra. Mi pedig mindenkinek akkor továbbra is jó rádiózást kívánunk, és maradjanak az MMR hullám hosszain, holnap hajnaltól pedig akkor ismételten élővezetett adás várja önöket. Szép estét!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Benedek Elek, a kiskanász meg a farkas. Egyszer volt, hol nem volt, hetet-hét országon is. Egyszer volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl, még az üveghegyek

0: Ereszd be a derekamat is. Nem merem, mert megeszel. Jaj, ne félj, kiskanász, csak melegedni szeretnék. A kiskanász jobban kinyitotta az ajtót, beeresztette a farkasnak a derekát is. Haj, de jó meleg van, mondotta a farkas. Ereszd be, kiskanász, a farkamat is, hadd melegedjék az is. Gondolta a kiskanász. Ha már bent van a feje meg a dereka, hát hadd legyen benne a farka is. És beeresztette a farkast egészen. A farkas mindjárt letelepedett a kemence mellé, és mondta. Kiskanász, adjál kenyeret meg szalonnát. Hát adott neki kenyeret meg szalonnát. Hanem mikor a farkas elszundította jó vacsora után, meggondolta a dolgot a kiskanász. Hát ha fölébred, még őt is megeszi. Így hirtelen egy fazék vizet forralt, kiment a házból, s az ablakon keresztül leforrázta a farkast, hogy a fejéről egyszeriben lesúvadt a szőr, s azzal nagy hirtelen hopp, felmászott a fára. Hely, uram, teremtőm, nagyot ordított a farkas, kiszaladt a házból, felordította az erdőt, egy szempillantás alatt összecsődült három híján 100 farkas. Úgy orgonás, úgy csattogtatta a fogát a három híján 100 farkas, hogy zenget szúgott belé az erdő. Aztán odament a fa alá a három híján 100 farkas, s egymás feje tetejére állott, hogy a kiskanászt levegyék a fáról. De a három híján 100 farkas nem érte fel a kanászt. Erre elkezdettek ordítani, s még jött három farkas. Na, s ha azok felállottak a három híján 100 farkas feje tetejére, na, akkor mit csinálsz most, kiskanász? Hát vége az életednek. Ő bizony egyet gondolt, s elkezdett kiabálni torka szakadtából. Forró vizet a kopasznak! Forró vizet a kopasznak! Hely, megijedt a kopasz farkas. Kiugrott az egy híján 100 farkas alól, s az az egy híján 100 farkas úgy lehuppant, hogy egyszeriben megdöglött valamennyi. A kopasz farkas elszaladt világgá, az egy híján 100 farkas bőrét meg lenyúzta a kiskanász, s eladta a vásáron bizony jó pénzért. Ha a kiskanász az egy híján 100 farkas bőrét el nem adta volna, az én mesém is tovább tartott volna.
1: Itt a vége, most jövünk le. Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek!
2: Jó éjszakát!
3: Szép álmokat!
4: Szép álmokat!
5: A Muravidék hullámhossza. MMR.
6: A hét magyar nótája.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Június 25-e van csütörtök, ez pedig a Muravidéki Magyar Rádió, ahol pedig következik a Terepjáró, és ma egy témával várjuk Önöket, úgyhogy nézzük is, mi ez a téma. A Lendvai Színház és Hangversenyterem szabadtéri színpadán tegnap este tartották meg Lendva Községi Központi ünnepi rendezvényét az Államiság napja alkalmából. A jelenlévőket Magyar János polgármester köszöntötte, ünnepi beszédet pedig Igor Baucsár, a Független Szlovén Köztársaság első kormányának belügyminisztere mondott. A kulturális műsorban az Eroszi Vokál Együttes lépett fel, az ünnepséget pedig a Baletta a Csillagok Alatt című gálaműsor zárta, amelyben a Baltek 2026 országos balettverseny díjazottjai, valamint a Budapesti Táncművészeti Egyetem fiatal táncosai mutatkoztak be. Ptichár Inesz beszámolója.
2: Szlovénia 1991. június 25. Szlovénia 1991. június 25-én nyilvánította ki

0: Nemzetközileg elismert állama vált. Felépítettük saját intézményeinket, megerősítettük a demokráciát, fejlesztettük gazdaságunkat, kultúránkat és közösségi életünket. Mindenek előtt pedig bebizonyítottuk, hogy képesek vagyunk felelősséget vállalni saját jövőnkért. Ugyanilyen büszkeséggel tekinthetünk vissza Lendva fejlődésére is. Városunk és községünk az elmúlt évek során folyamatosan gyarapodott, szépült és fejlődött. Számos beruházás valósult meg, javult az infrastruktúra, új lehetőségek nyíltak az itt élők számára. A független Szlovénia egykor bátor álom volt. Voltak, akik kezdettől fogva hittek benne. Mások óvatosabban szemlélték a változásokat. Az elmúlt évtizedek azonban igazolták, hogy a függetlenség melletti döntés helyes volt. Olyan lehetőségeket teremtett nemzetünk számára, amelyek erősítették önbizalmunkat, fejlődésünket és jövőképünket. Lendván különösen büszkék lehetünk arra, hogy különböző nemzetiségek és kultúrák évszázadok óta a békében és együttműködésben élnek egymás mellett. Azok a jogok és lehetőségek, amelyekkel ma rendelkezünk, nem magunktól értődőek. Ezek közös örökségünk részét képezik, amelyet kötelességünk megbecsülni és továbbadni. Ezért fontos, az ünnepek alkalmával ne csak jogainkra gondoljunk, hanem felelősségünkre is. Felelősségünkre hazánk iránt, amely szabadságot biztosít számunkra. Felelősségünkre a demokrácia iránt, amely lehetőséget ad arra, hogy hallassuk hangunkat. És felelősségünkre közösségünk iránt, amelynek mindannyian részesei vagyunk.
1: Mondta Lendva község polgármestere. Ünnepi beszédet Igor Baucsára, Független Szlovén Köztársaság első kormányának belügyminisztere mondott. Beszédében felidézte a függetlenséghez vezető történelmi eseményeket, az akkori politikai és nemzetközi kihívásokat, valamint hangsúlyozta, hogy az önálló szlovén állam létrejötte, korán sem volt magától értetődő.
2: Mislim pa, da je, bom rekel, naš velik dosežek to in na to moramo biti posebej ponosni.
1: Úgy gondolom, egyik legnagyobb eredményünk, és erre különösen büszkék lehetünk, hogy olyan államot építünk, amelyben mindenki számára van hely. Az állam az a közös pont, ahol mindannyiunknak találkoznunk kell, függetlenül attól, mit gondolunk, vagy milyen politikai meggyőződést vallunk. Az állam minden nemzet számára az egyik legfontosabb érték. A világon számos, a szlovénnél jóval nagyobb lélekszámú nemzet él, amelynek nincs saját állama. Korábban biztonságunkat az osztrák-magyar monarchiában, majd Jugoszlávián belül kerestük. Ma pedig ezt a biztonságot az Európai Unió, amely komoly kihívások előtt áll, és természetesen a NATO biztosítja számunkra. Bízom benne, hogy ezen a téren sikeres politikát folytatunk, és az Államiság napja alkalmából gratulálok Önöknek. Éljen a demokratikus Szlovénia! Emelte ki Igor Baucsár ünnepi beszédében. A kulturális műsorban az Eroszi Vokál Együttes működött közre, az ünnepi est pedig a Baletta Csillagok Alatt című gála műsorral zárult. A Baltek 2026 országos balettverseny díjazottjai, valamint a Budapesti Táncművészeti Egyetem fiatal táncosai léptek színpadra.

Csütörtök van, és június 25-e, ez volt a terepjáró itt a Muravidéki Magyar Rádióban, amit megtalálnak ugye a honlapunkon is, mmr.si, illetve képeket is láthatnak, úgyhogy ajánljuk a figyelmükbe, és továbbra is jó rádiózást kívánunk!

0: Tappancs és társai.
1: Húsz évvel ezelőtt alakult meg hivatalosan az a civil szervezet, amely a Muravidéken az állatbarát önkénteseket tömöríti. A két évtizedes munka, amely a bajba jutott, kilátástalan állapotban talált, és a jobb jövő biztosításának szándékával felkarolt állatok sorsának egyengetésével járt és jár, folytatódik. Ez elég ok arra, hogy a Tappancs és Társai magazin műsorban bemutassuk a Muravidéki Állatvédő Egyesületet. És ha már kóbor állatokról esett szó, ezeket környékünkön is sok jó ember felkarolja. Berden Magda nyugalmazott tolmács elmeséli, hogy ő miért tette. Tappancs és Társai szombaton 14 óra 15 perckor.

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel. Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! Magyarországi barangolásunk során ezúttal az ország nyugati kapujába, Sopronba látogatunk. Ez a város egyszerre őrzi a rómaiak örökségét, a középkor hangulatát és a modern történelem fontos emlékeit. Sokan a tűztoronyról vagy a soproni borokról ismerik, de hamarosan kiderül, hogy ennél jóval több érdekességet rejt. Mai utitársam és idegenvezetőnk Borsos Flóra. Szia Flóra!
1: Szia Inas, köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Sopront a leghűségesebb városként emlegetik. Ezt a jelzőt szinte mindenki hallotta már, de talán nem mindenki tudja pontosan honnan ered. Miért nevezik Sopront a leghűségesebb városnak?
1: Sopront azért nevezik a leghűségesebb városnak, mert 1921-ben a város és környéke népszavazáson dönthetett arról, hogy Ausztriához vagy Magyarországhoz szeretnének tartozni, és a szavazók többsége Magyarország mellett tette le a voksát, és Sopron és környéke így maradt igazából magyar fennhatóság alatt. Ennek a történelmi jelentőségű döntésnek az emlékére kapta Sopron a Civitas Fidelissima, vagyis a leghűségesebb város címet. Ez a jelző ma is Sopron egyik legfontosabb identitás eleme, és a helyiek büszkén őrzik ezt az örökséget.
0: A mai Sopron helyén már a rómaiak idején is jelentős település állt. Milyen szerepet töltött be Scarbantia a római korban?
1: Igen, a rómaiakról már az előző adásban is sokat beszéltünk.

0: és igazából ez jól mutatja a római kori jelentőségét.
1: És milyen nyomokat láthatunk ma is ebből az időszakból?
0: A római örökség ma is jelen van Sopronban. Például a belváros alatt megtekinthető a Scarbantia fórumának egy feltárt része, a római város falmaradványai, valamint a Borostyenkő út egy eredeti szakasza is. Meg kell említeni azt is, hogy a Soproni Múzeum régészeti kiállítása pedig rengeteg olyan leletet őriz, amelyek vissza tudnak minket repíteni ebbe az időbe.
1: Ha valaki képeket keres Sopronról, szinte biztos, hogy elsőként a tűztoronyt látja meg. Miért vált a tűztorony a város jelképévé? Mit érdemes tudni a történetéről?
0: A tűztorony nem csak Sopron legismertebb épülete, hanem évszázadok óta a város jelképe is. Az az érdekessége, hogy a középkori városkapu alapjaira épült, így szintén összefor Sopron történetével. Tehát a városba érkezők igazából ezen a kapun keresztül léptek be. A torony az mindig egy fontos tájékozódási pont volt. Nevét azt onnan kapta, hogy egykor tűzőrök figyelték a tetejéről a környéket, és hát ahogy a nevükben is benne van, az volt a feladatuk, hogy figyelmeztessék a lakosságot, hogyha tűz ütött ki valahol, ha esetleg ellenség közeledett, vagy ha idegenek bort akartak hozni a városba. Ugye Sopron az híres a kék frankosról, de erről majd később beszélünk majd a mai adásba, úgyhogy innen ez a bor védés, vagy a saját bornak a védelme. A torony egyébként a mai formáját nagyrészt a 17. században nyerte el, miután 1676-ban óriási tűzvész pusztított Sopronba is újjáépítették, és hát a tűztoronyhoz kapcsolódik az előbb említett 1921-es népszavazásnak is az eredményhirdetése, ugyanis innen hirdették ki azt, hogy Magyarországhoz fog tartozni Sopron. Ennek emlékére a tűztorony egy barokkos kapukeretet kapott, vagy ezzel gazdagodott, amit ennek a meghatározó napnak az emlékére hűségkapunak neveznek, és rajta az az írás van, hogy a nemzet Sopronnak, illetve a kapu feletti város címerbe bekerült a Civitas Fidelissima felirat is. Egyébként érdekesség, hogy 2001-ben a magyar kormány a hűség napjává nyilvánította december 14-ét, ez 1921-es népszavazás emlékére.
1: És ha valaki felmegy a tűztoronyba, akkor milyen látvány tárul elé?
0: Tűztoronyban körerkély van, úgyhogy elég széles körképet, illetve panorámát nyújt a környékről. Láthatjuk a belvárost, a Sopront körülölelő lővéreket, illetve tiszta időben az Alpoknak a közelebbi vonulatait is, vagy pedig Fertő Rákosnak a házait is láthatjuk akár a szemközti oldalon.
1: És ha most egy kicsit visszakanyarodunk a városra, ha egyetlen sétát tehetnénk, mondjuk így a városban, akkor merre induljunk? Mit javasolsz?
0: Ha csak egyetlen sétára van időnk Sopronban, akkor mindenképpen a történelmi belvárossal érdemes kezdeni. Az út az nyilván a tűztoronytól érdemes, hogy induljon, és akkor innen macskaköves hangulatos utcákon eljuthatunk a főtérre, ahol egymás mellett sorakoznak a középkori és barokk épületek, amelyek szintén Sopronnak a gazdag múltjáról mesélnek, illetve a séta során érdemes felkeresni Sopron legismertebb és egyben legősibb templomát is, a Kecske templomot, végigjárni a várkerületet, vagy felfedezni a belváros rejtett udvarait, kapuajait is. Innen nagyon gyorsan odaérünk a múzeum negyedbe, ami jelenleg Magyarország egyik legigényesebben kialakított múzeumi együttese. Ebbe a múzeumi negyedbe a látogatók megismerhetik Sopron római kori örökségét, a középkori történetét és a polgári múltját is. Illetve, hogyha kicsit távolabb merészkedünk a belvárostól, érdemes felfedezni, vagy felkeresni a Taródi várat is, amit Bagolyvárnak is neveznek. Ezt a különleges építményt Taródi István saját kezűleg építette közel 50 éven keresztül, és állítólag 150-200 vasúti kocsira való követ és téglát épített be a falakba, 2010-ben bekövetkezett haláláig. Egyébként ezt az épületet a Soproni várként is emlegetik, és a tornyai falai és romantikus hangulata egy középkori vár benyomását keltik, de úgy is lett megépítve, hogy ami van egy középkori várba, az itt is mind megtalálható, mondjuk lengőhíd vagy lovagterem. Egyre népszerűbb ez is az emberek körébe, ugye az internetnek hála.

0: És ugye Sopron a legendákból sem szenved hiányt. Van olyan legenda vagy történet, amelyet minden soproni ismer, és érdemes lenne megosztani a hallgatókkal?
1: Hát mindenképpen, mert a Sopron történelme az igencsak gazdag, és aminek ilyen gazdag a történelme, ott sok a legenda is. Talán az egyik legismertebb a Kecske templom nevéhez kapcsolódik. Nyilván sokan kíváncsiak arra, hogy az egyébként Bencés templom, ami a Nagyboldog asszony templom nevet viseli, hogyan lett Kecske templom, mert ez nem igazán szokványos. A legismertebb legenda egy gazdag soproni polgárhoz, Geisel Henrikhez kapcsolódik, aki a történet szerint megölte egy polgártársát, Büki Jánost, majd tettei következménye elől Ausztriába menekült. Ő később megbánta a bűneit, és vagyonát az egyházra hagyta vezeklésként, és elvileg az adományból a templomot bővítették és szépítették, a kapu fölé pedig a Geisel család címerállata, a Kecske került, és innen ered a hagyomány szerint a Kecske templom elnevezés. Ennek a történetnek több változata is él, egy másik szerint Henrik testvére Miklós adományozta a vagyont az egyháznak, hogy a fivére bűnei bocsánatot nyerjenek, illetve egy másik legenda pedig azt meséli, hogy egy szegény pásztor kecskéje kaparta ki a földből azt a kincset, amelynek segítségével a gazdája vagyonos lett, úgyhogy hálából a pásztor jelentős adománnyal támogatta a templom építését, illetve bővítését.
0: És neked melyik a kedvenc soproni történeted?
1: Az én kedvenc soproni történetem az a borhoz kapcsolódik, ugyanis történet szerint a napóleoni háború idején francia katonák állomásoztak a város környékén, a helyi boros gazdák pedig hamar felismerték, hogy a katonák szívesen vásárolnak bort, de nem minden pénzt fogadtak el egyformán. A legenda szerint a jobb minőségű borért csak a nagyobb értékű kékszínű frank bankjegyekkel fizethettek, amit kék franknak neveztek, úgyhogy a soproni gazdák a legjobb boraikat kék frankért kínálták, és így idővel a kiváló minőségű vörösborra is ráragadta a kék frankos elnevezés. A történészek szerint ugyan a névveredet ennél összetettebb lehet, de ez a legenda annyira összefonódott Sopronnal, hogy gyakran mesélik a városban.
0: Azért ez a kedvenc történeted, mert te is szereted a kék frankost?
1: Igen.
0: ...1989-ben a világ figyelme és Sopronra irányult. Mi volt a pán-európai piknik? Hogyan kapcsolódik Sopron a vasfüggöny lebontásához, illetve miért tekintik ezt az eseményt az európai történelem egyik fontos pillanatának?
1: Igyekszem minden kérdésre válaszolni. 1989. augusztus 19-én Sopronban rendezték meg a pán-európai pikniket, amely eredetileg egy szimbolikus békerendezvénynek indult. A szervezők azt tervezték, hogy néhány órára megnyitják a magyar-osztrák határ egyik kapuját, ezzel is kifejezve Európa népeinek az összetartozását, illetve a határok nélküli együttműködés eszméjét, de az esemény az váratlanul történelmi jelentőségűvé vált, ugyanis a helyszínen tartózkodó kelet-német állampolgárok közül több százan kihasználták ezt a rövid határnyitást, és Ausztrián keresztül Nyugat-Németországba jutottak. Ez volt a vasfüggöny első látványos áttörése, ami igazából megmutatta, hogy a kelet-európai rendszer már nem tudja fenntartani a korábbi szigorú határzárat. Úgyhogy Sopron így kapcsolódott közvetlenül a vasfüggöny lebontásának a folyamatához. Emellett el kell mondani, hogy a város térségében zajló események hozzájárultak ahhoz is, hogy néhány hónappal később megnyíljanak a határok, és meginduljanak azok a változások, amelyek végül a kelet-közép-európai kommunista rendszerek összeomlásához, valamint a berlini fal leomlásához vezettek. Úgyhogy a pán-európai pikniket ezért ma az európai történelem egyik fontos fordulópontjaként is számon tartják, a történészek pedig gyakran úgy fogalmaznak, hogy a pán-európai piknik volt az első repedés a vasfüggönyön, amelyen keresztül egész európai korszakba lépett. Ezért Sopront sokan a szabadság városaként is emlegetik.
0: A történelem után egy kicsit forduljunk a természet felé, hiszen Sopron környéke ebből a szempontból is különleges. Hova érdemes kirándulni, ha Sopronon járunk, és a környéket is meg szeretnénk tekinteni. Említsük talán meg a lővérek vidékét, miért olyan különleges?
1: A lövérek vidéke különösen népszerű a természetjárók körében. Ez Sopron zöld tüdeje, ahol árnyas erdei utak, kilátók és tanösvények is várják a látogatókat. A környéknek a klímája is egyedülálló, ezért már a 19. században is kedvelt üdülőhelynek, üdülő területnek számított. Innen könnyen elérhető a Károly kilátó, ahonnan csodás panoráma nyílik a városra, a Soproni hegységre, illetve tiszta időben akár a Fertőtóra is.
0: Ha már Fertőtó, akkor mit kínál a Fertőtáj a látogatóknak?
1: A Fertőtáj egészen más élményt kínál a látogatóknak, mint mondjuk Sopron. Ez a térség a világörökségnek a része, ahol különleges természeti értékek, nádasok, a madárvilág és a hagyományos kultúrtáj találkozik. Ugye a Fertőtó az a határ két oldalán van, tehát Ausztriában és Magyarországon is van belőle rész, de maga a tó az kerékpárral körül biciklizhető, illetve gyalogosan vagy akár csónakból is felfedezhető.
0: Ha választhatnál, neked melyik a kedvenc kiránduló helyed a környéken?
1: Én nem mennék olyan messze, mert nekem Sopron az előbb említett lővérek a kedvenc kirándulóhelyem. Amúgy igazából Sopron kertes villa és üdülőnegyede. Lővérek név az már 1225 óta szerepel az oklevelekben. Az egykor itt élt besenyő lövészek vagy lővérek emlékét őrzi. Ez az elnevezés, mert itt álltak az őrhelyeik ezen a lejtőn. Igazából itt a fák sűrűjében mindenféle színes villák, meg hűs verandák bújnak meg, úgyhogy hát kellemes kis környezet ez, ajánlom mindenkinek.
0: Sopronról beszélve elsősorban a történelmi emlékekről, a borokról és a gyönyörű belvárosokról esik szó, de úgy tudom, hogy a város egész évben pezsgő kulturális életet él. Ha valaki most, a nyári szezonban érkezik Sopronba, akkor milyen programokkal találkozhat?
1: A soproni ünnepi hetek például egy júniusi eseménysorozat, ami éppen most az adás idejében is zajlik, de emellett megemlíthetném a július első hétvégén, tehát az se sokára lesz, zajló Sopron Festet, ami jelenleg a város egyik legjelentősebb nyári fesztiválja. Koncertekkel, kulturális programokkal és gasztronómiával várja a látogatókat, illetve akár csak Lendván, Sopronban is vannak szüreti napok, amire szeptemberbe kerül sor, és ez egy ingyenesen látogatható borünnep lesz, kiváló helyi borászokkal, mindenféle gasztronómiai különlegességgel, illetve kulturális programmal.
0: És ugye akár egy koncert után, vagy akár egy városnéző sétak közben, előbb-utóbb mindenki megéhezik. És Sopron nem csak programokból, hanem ízekből is bőven kínál élményeket. Milyen gasztronómiai különlegességei vannak Sopronnak?
1: Hát, ha Sopronról beszélünk, akkor ugye muszáj megemlíteni a kékfrankost, ahogy ebbe az adásba már többször tettük. Ugye ez a szőlőfajta kiválóan alkalmazkodott a soproni borvidék adottságaihoz, és az évszázadok során a térség meghatározó borává vált. Igazából ez most, mármint a kékfrankos, nem csak a borvidék büszkesége, hanem Sopron város egyik jelképe is. Úgyhogy a népszerűségét már szerintem az is bizonyítja, hogy ebben az adásban hányszor megemlítettük.
0: És ugye nem csak legendák fűződnek a borvidékhez, illetve a borhoz, hanem vannak ilyen kisebb fanfektek, ha mondhatjuk így is, több is van belőle, ha jól tudom. Melyiket emelnéd ki, illetve melyik áll hozzád közelebb?
1: Hát például elmesélhetem azt, hogy 1297-ben Sopron városa királyi privilégiumként harmadik Andrástól azt a jogot kapta, hogy az itt termelt borokat mindenhova szállíthatják, és ezért tőlük senki sem szedhet vámot. Ezt a kezdeményezést később Károly Róbert is megerősítette 1333-ban, úgyhogy Sopron és környéke így bizonyítottam már a középkortól Magyarország egyik jelentős bortermelő vidékének számított. Egyébként a soproni bor az távoli országok uralkodóinak az asztalára is eljutott, és a 17. illetve a 18. századra Sopron az Európa egyik fontos borkereskedelmi központja lett.
0: Ha már itt a fanfekteknél tartunk, akkor nem csak a borról vannak ilyen érdekes történetek, hanem a sörgyártásnak is van egy hagyománya.
1: Igen, a 14. századból valók a sörgyártásra utaló első írásos emlékek Sopronban. A magyar sörpiac nagyságát a 70 liter körüli átlagfogyasztás jellemzi évek óta, és ezen a piacon a soproni a világos sörök szegmensének egyik meghatározó márkája, ami azt jelenti, hogy a sörpiac mintegy 50%-át fedi le ez a kategória. Egyébként napjainkban a gyárban világos, barna, alkoholmentes és ízesített söröket is gyártanak.
0: És akkor most szerintem térjünk egy kicsit rá az ételekre is. Mit érdemes megkóstolni annak, aki először jár itt?
1: A kékfrankos mellett Sopron gasztronómiájának fontos öröksége a poncichter hagyomány. Ugye most itt felmerülhet a kérdés, hogy mi vagy kik azok a poncichterek. Hát a poncichtereknek egykor a soproni szőlősgazdákat nevezték, ami a német bónecüchter, vagyis babtermesztő kifejezésből származik. A soproni német ajkú szőlősgazdák ugyanis a szőlősorok közé babot ültettek, így egyetlen talpalat földet sem hagytak kihasználatlanul. A poncichterek nem csak kiváló borászok voltak, hanem sajátos polgári kultúrát is teremtettek, és ez ma is meghatározó része Sopron identitásának. Úgyhogy aki először jár a városban, annak a már sokszor említett kékfrankos mellett érdemes megkóstolni a poncichter hagyományokhoz kapcsolódó babételeket, a babgulyást, a babos rétest, a babstercet, a környék vadételeit, valamint a monar a korát idéző süteményeket is. Ugye azt még meg kell említeni, hogy Sopron fekvése véget. A magyar, az osztrák és a helyi német polgári hagyományok évszázadok óta formálják igazából az itteni ízvilágot.
0: És mielőtt elköszönnénk, szeretném elkérni a mai adás titkos tippjét. Ha egyetlen olyan helyet ajánlhatnál Sopronban, vagy a környéken, amely talán nincs benne minden úti könyvben, de szerinted kihagyhatatlan, akkor melyik lenne az?
1: Én a Sopron bánfalvai Menyek királynője Pálos Karmelita templomot és kolostort ajánlanám, ahol van egy falfestmény, ami egész Magyarországon kuriózumnak számít. Ez pedig az eperjesi származású Básti Zoltán festőművész képe, ami az Orgona karzat jobb oldali falán található, és ez a falfestmény Szent Mihály arkangyal az ördög felett aratott győzelmét ábrázolja. Na, ettől még ugye nem lesz semmi sem kuriózum, vagy szerintem ebből sok van Magyarországon. Az az érdekessége, hogy az ördög arcvonásaiban Sztálin arcvonásai felfedezhetőek, és ez a kép a Rákosi rendszer idején készült, ami hát igazán komoly lázadásnak számított a kortájt.
0: Sopron városa különleges módon kapcsolja össze a múltat és a jelent. A római örökség a középkori belváros, a leghűségesebb város története, a páneurópai piknik emléke és a kiváló borok mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a város méltán tartozik Magyarország legkedveltebb úti céljai közé. Flóra, köszönöm, hogy ma velünk tartottál. Kedves hallgatóink, ez volt a Podgyász mai adása. A következő héten újabb magyarországi várost fedezünk fel együtt. Tartsanak velünk akkor is, a viszonthallásra! MMR. A zene összeköt.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A újvidéki magyar rádióban.

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Uravidéki Magyar Rádió.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

Vidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

Miért? Miért sír a bohóc, mikor a haja kóc, nem kell fodrászhoz járnia, jaj, soha, és a vadoroszlán mindig rács mögött áll, pedig nem rabolt bankot még soha, ő soha. Mondd miért van így, mondd miért van így. Izgul a légtornász pár, ha látja a kupolát, pedig a védőháló mindig ott feszül, és a késdobáló úgyis célba talál, hiszen nem a felesége áll elől, legelől. Mondd miért van így, mondd miért van így. Tessék, tessék, beljebb tessék, attrakció és néhány fókalány, tessék, tessék, beljebb tessék, itt a cirkusz, és ott repül a kismadár. Miért jön a bűvész mindig a szünet előtt, mikor a nyúl addigra betolyik a kalapba, és apu, hogy megy be az a nagy elefánt, hogyha meghívják egy nagy vödör tejára? Mondd miért van így, mondd miért van így. Tessék, tessék, beljebb tessék, attrakció és néhány fókalány, tessék, tessék, beljebb tessék, itt a cirkusz, és ott repül a kismadár.

Újravidéki Magyar Rádió.

0: Hogy nekem ékezett, te sírban adtál nekem életet.
1: Fáj, de nem is tudod, hogyan fáj, hogy búcsú nélkül itt hagytál.